0: Zulu.
1: Sunshine FM.
2: A térség ritmusa.
3: Száguldó csillag, csak lenne es. Nem lehet

beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz.

0: játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
2: Összeállt az éj is, beszállok én is. Ha bárki keresne, azt talál. Nem maradok sok.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszatér az új lakások áfája 27%-ra. 9,3 milliárd forintos forrást biztosít a kormány az országos fogyatékosságügyi programra. 38 milliós bírságot szabtak ki a MOL-ra a májusi halálos tiszaújvárosi robbanás miatt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazást, balesetmentes közlekedés. Ilyenkor hétvégén nagyobb a forgalom, elsősorban az M3-as autópályán és az országhatár állomások fele. Tiszabecs fele is sűrű forgalommal szembesülnek a közlekedők. Több olyan főútvonalon, például 4-es számú főútvonal jelentős leterheltséget mutat, elsősorban lakotterten kívül, Debrecen és Záhony között. A záhonyi határállomás közelébe több kilométeres járműoszlop alakul ki ilyenkor, amik nagy rész kamionokból, nyerges vontatókból. Mellettük való elhaladáskor a szabályoknak megfelelően tegyék és kellő oldaltávolságot tartsanak. És ilyenkor hétvégén nagyon sokan kerékpároznak, sőt, a Tokaj nagyon kedvelt, mint kiránduló, rengetegen használják a kerékpárt, sőt, a vasúti közlekedésben is kerékpárokat különböző vasúti szerelvényeken szállíthatnak. Érdeklődjenek, kérjék ki a MÁV véleményét, hogy milyen utakra, hol szabad szállítani kerékpárt. Viszont aki kerékpárúton közlekednek és a későbbiekben térnek vissza, a láthatósági mellényt viseljék. Tudják, korlátozott látásviszonyoknál nagyon fontos látni és látszani, hogy időben észrevegyék a kerékpárosokat. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes szép hétvégét, a viszont hallásra.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: 38 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság a MOL-ra a májusi halálos tiszaújvárosi robbanás miatt. A vizsgálat súlyos biztonsági hiányosságokat tárt fel, a telephelyen nem álltak rendelkezésre olyan berendezések, amelyek időben jelezték volna a veszélyes technológiai állapotot és megszakították volna a folyamatot. A pénzbüntetés mellett a hatóság teljes körű rendszerfelülvizsgálatra és kockázatértékelés kiegészítésére kötelezte a céget. A május 22-én történt tragédiában egy 37 éves műszakvezető helyettes életét vesztette, négyen pedig súlyosan megsérültek. Visszatér az új lakások áfája az 5%-os kedvezményes kulcsról a 27%-os mértékre 2027-től, ám ez nem hoz automatikusan ugyanakkora áremelkedést, derült ki a Dunahaus elemzéséből. A szakértők szerint a magasabb adókulcs egy lassuló és árérzékenyebb ingatlanpiacot ér el, így a fejlesztők nem tudják majd teljes egészében a vevőkre hárítani a többletköltségeket. Azoknál a beruházásoknál pedig, amelyek építési engedélye idén december 31-ig véglegessé válik, a kedvezményes 5%-os áfa egészen 2030 végéig érvényesíthető marad. Elfogadták az Országos Fogyatékosságügyi Program két éves intézkedési tervét, amelyre összesen 9,3 milliárd forintos forrást biztosít a kormány. A program fő célja a befogadó társadalom és az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, valamint a fogyatékossággal élők önálló életvitelének támogatása. A keret összeg legnagyobb részét lakhatásra és rehabilitációra fordítják, de jut forrás a kulturális intézmények akadálymentesítésére, a magyar jelnyelv oktatási módszertanának kidolgozására, a segítőkutyák képzésére, valamint civil szervezetek és szülősegítő szolgáltatások támogatására is. Megszünteti a pedagógusok kötelező központilag szervezett tartalmi megújító képzéseit a kormány, hogy megszüntesse az ideológiai befolyásolást és alkalmazkodjon a helyi igényekhez. A készülő kormányrendelet szerint a gyakornokoknak a jövőben nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, az iskolák pedig normatív támogatásból saját belső képzéseket is szervezhetnek. A reform második ütemében a piaci alapú szabadon választható kurzusok is visszatérnek a rendszerbe, amiben a szakképzési és a bölcsödei dolgozókat is bevonják. A korábbi diszkriminatívnak ítélt eljárás helyett egy-két héten belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a korábbi szabályozás szakmai egyeztetés nélkül sorolta inaktív státuszba a magasabb testtömegindexű betegeket a várólistákon, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelentett. Az új elv alapján a döntés közvetlenül az operatív tímek és a kórházak kezébe kerül, a bonyolultabb eseteket pedig a kijelölt centrumkórházak látják majd el. Szeptember végén jár le az államilag támogatott lakossági napelem program elszámolási határideje, ám sok család kétségbeejtő helyzetbe került a kivitelező cégek csődje miatt. Bár a beruházások több helyen félbeszakadtak, a teljesítési igazolást az elérhetetlenné vált vállalkozóknak kellene aláírniuk. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség arra figyelmeztet, hogy a családoktól akár a kivitelezők által felvett előleget is visszakövetelhetik. A szakmai szervezet a kormányhoz fordult segítségért, hogy megmentse az érintett háztartásokat a több milliós veszteségtől. A szociális ellátórendszer bevonását szorgalmazták a szakemberek a végrehajtási folyamatokba a parlament vizsgáló bizottságának ülésén. Piczeri Terézia jogász hangsúlyozta, hogy a végrehajtók gyakran jelzés nélkül vonnak le összegeket, a követelések pedig a sokszorosukra nőnek, ami a családok megélhetését veszélyezteti és a fekete gazdaságba tereli az adósokat. Braun Balázs szakjogász szerint a személyes kapcsolat hiánya és az aránytalanul magas eljárási díjak jelentik a fő problémát. Megváltoztatja a kormány több korábban alapítványi formában működő állami cég tulajdonosi joggyakorlóját. A Kármán András pénzügyminiszter által kezdeményezett rendelettervezet alapján a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványtól visszakerült cégek felett a pénzügyminisztérium gyakorolná a jogokat, a Millenáris Nonprofit Kft. A várkapitánysághoz kerülne, míg a Magyar Lóverseny Fogadást Szervező Kft. Tulajdonosi jogait az Agrárminisztérium kapná meg. Az új felállás a tervek szerint 2030 végéig lenne érvényben, a tervezetről szeptember 29-éig tart a társadalmi egyeztetés. Felszabadíthatja az Európai Bizottság a még befagyasztott 4,2 milliárd eurós uniós kohéziós keretet Magyarország számára, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A mintegy 1600 milliárd forintos forrásból 2029-ig finanszírozhatják a vasút, a hévvonalak és a városi közösségi közlekedés korszerűsítését, köztük az M3-as metró meghosszabbítását is. A miniszter ugyanakkor emlékeztetett, az eredeti keretből 2 milliárd euró végleg elveszett, mert az előző kormány nem teljesítette időben a szükséges antikorrupciós feltételeket. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért. Már jelentkezhetnek a szülők a Krétában az ingyenes iskolai notebookokra az 5. és 9. évfolyamos diákok számára. A Klebelsberg központ tájékoztatása szerint az iskolaváltás miatt visszavett, alaphelyzetbe állított digitális eszközöket az új tanulók kapják meg, amelyeket a tanulmányaik befejezéséig tarthatnak maguknál. A több mint 3000 iskolát érintő Európai Uniós projektben eddig már 579 ezer notebook jutott el a diákokhoz és a pedagógusokhoz az ország egész területén. Gyökeresen átalakítja a kormány a nemzetközi sportesemények szervezésének szabályait, hogy átláthatóbbá váljon a közpénzek felhasználása. A jövőben a sportági szövetségek felelnek a rendezvények előkészítéséért és lebonyolításáért, a támogatásokról pedig 500 millió forintig a sportért felelős miniszter, e felett viszont maga a kormány dönt. A változások a 2026 utáni rendezvényekre vonatkoznak, így 2027-ben már az új rendszerben szervezik meg többek között a vizes és a női kézilabda világbajnokságot is. Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tárcánál lefolytatott belső vizsgálatok alapján. A miniszter közlése szerint az előző vezetés mintegy 12 milliárd forintot költött egy angol céggel kötött tanácsadói szerződésre, amelyből többek között nem rendszeresített egyenruhát és vezetői tréningeket is finanszíroztak. A feltárt visszaélések között szerepelnek továbbá több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, vadászatbiztosítások és luxusautóbérlések is. Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásáról. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-áig juttatják el 400 000 rászoruló gyermek családjához. Az utalványokat 6 darab 5000-es, 6 darab 2000-es és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik, hogy a juttatást egyenlően meg lehessen osztani a gyermekeket felváltva gondozó szülők között is. A támogatást az iskolai felszereléseken túl többek között ruházati cikkekre, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre is fel lehet használni 2027. március 15-éig. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren tartják meg a központi ünnepséget az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából. A kormányfő az egész nemzetet közös megemlékezésre hívta a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A bejelentés előzménye, hogy a Fidesz a terrorházánál szervez gyűlést a nemzeti ünnepen, míg a civil összefogás fórum korainak nevezte egy újabb békemenet megtartását. A Tisza párt fölényes győzelmét hozna egy most vasárnapi választás, a Medián legfrissebb felmérése szerint. A kutatás alapján a biztos szavazók körében a Tisza közel kétharmados, mintegy 64%-os támogatottsággal rendelkezik, míg a Fidesz 25%-ot, a Mi Hazánk pedig 7-8%-ot kapna. Bár a Tisza támogatottsága kismértékben csökkent a nyárhoz képest, Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán reagálva úgy fogalmazott, egy mostani választáson a jelenleginél is több képviselői helyet szereznének parlamentben. Átlagosan 35 millió forint megtakarítást tartanak szükségesnek a magyar középkorúak a nyugodt nyugdíjas évekhez állami nyugdíj nélkül. A KNH biztosító legfrissebb kutatásából kiderül, hogy a lakóhely szerint jelentősek az eltérések. Míg Budapesten 44 millió, addig a falvakban átlagosan 29 millió forintot tartanak elégségesnek a megkérdezettek. A válaszadók többsége szerint már 30 éves kor előtt érdemes elkezdeni a megtakarítást. A ténylegesen félretevő azonban átlagosan csak 35 évesen vágnak bele a folyamatba. Szigorítja a podgyász feladás szabályait a Ryanair, így november 10-től legkésőbb a gép indulása előtt 60 perccel fel kell adni a csomagokat. A Fapados légitársaság tájékoztatása szerint az eddigi 40 perces határidő 20 perccel történő előrehozására azért van szükség, hogy több idő jusson a biztonsági és útlevél ellenőrzésre, csökkentve ezzel a járat lekésések arányát. A változás az utasok mintegy 20%-át érinti, a folyamat meggyorsítására pedig önkiszolgáló csomagfeladó kioszkokat is telepítenek a repülőtereken. Büntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen az aranykonvoj ügyben Fürth Pál korábbi főügyész nyilvános nyilatkozata alapján a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda. A hatóság félrevezetése hamis vád és bűnpártolás gyanújával benyújtott feljelentés a volt főügyész azon kijelentéseire épül, miszerint a felettesei korábban rendszeresen megszabták a nyomozások irányát és a kihallgatható személyek körét. Az ügyvédi iroda a feljelentés megtétele mellett Fürth Pál tanúkénti meghallgatását is indítványozta a hatóságoknál. Hamarosan elkezdődhet a társadalmi egyeztetés az 1 milliárd forint feletti vagyonokat érintő új vagyonadóról és a kata adózás kiszélesítéséről. Kövesdi Attila adópolitikáért felelős államtitkár tájékoztatása szerint az 1%-os ismétlődő jellegű vagyonadó a céges részesedésekre, valamint a hazai és külföldi ingó és ingatlan vagyonra egyaránt vonatkozik majd. A pénzügyminisztérium emellett hamarosan benyújtja a volt és jelenlegi politikusok vagyonosodás vizsgálatáról szóló jogszabálytervezetet is. Új hozzájárulás alapú adatszolgáltatással bővült a digitális állampolgárság program, amely egyszerűbbé teszi az elektronikus ügyintézést. Az IDOMSZOFT tájékoztatása szerint a felhasználó jóváhagyásával a csatlakozott szolgáltatók közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérhetik le a szükséges adatokat. A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben egyes Európai Uniós ügyintézések során is digitálisan továbbíthatók lesznek a személyes adatok. A projekt 5 milliárd forintból uniós támogatással valósult meg. 65 embert, köztük több egykori igazságügyi minisztert és államtitkárt hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület Mi Hazánkos elnöke Torockai László közölte, hogy az érintettek egy részét szóbeli, másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznék. A beidézendők listáján szerepel többek között Varga Judit, Trócsányi László és Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter, Rogán Antal volt kabinetvezető, valamint Sadl György és Völner Pál is. Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttércégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki érdemi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Közös megegyezéssel távozik posztjáról Szabó István, az FK Csíkszered a vezető edzője, a Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi trénere. 2026 nyarán vette át a szuperligás együttes irányítását, ám a bajnokság első 10 fordulójában mindössze egy pontot szerzett a csapattal. Az együttes utoljára a Petrolul Projesti otthonában szenvedett 2-0-ás vereséget, így a csíkszeredai klub a csütörtöki közleményében megköszönte a szakember munkáját. Rekordösszegű támogatással és szigorú feltételekkel segítheti Nyíregyháza a Spari élvonalbeli menetelését. A közgyűlés elé került előterjesztés alapján a város bruttó 190 millió forintos szponzori és 11 millió forintos támogatási megállapodást köt a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel a 2026-27-es szezonra. A szponzori összeget 3 részletben utalják majd, a kifizetéshez pedig elengedhetetlen az NB1-es bennmaradás és a legalább 4500 fős átlagos hazai nézőszám elérése. A támogatás célja a férfi labdarúgó csapat élvonalbeli szereplésének, valamint a női szakák stabil működésének biztosítása. Újabb nemzetközi győzelmet aratott Mónus József a bulgáriai Várnában megrendezett 7. nemzetközi tradicionális íjász versenyen. A hajdunánási születésű távlövő íjász az 50 fontos kategóriában 478 méteres lövéssel végzett az élen, több mint 70 méterrel megelőzve a második helyezettet. A fehér farkasként is ismert sportoló a győztes íjat és a nyilvesszőket is maga készítette, fegyverét pedig a várnai csata emlékére Hunyadinak nevezte el. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Nyilvánosságra kerültek a készülő vagyonadó szabályai. Csőd közeli helyzetbe került mintegy 1000 kis benzinkút. Már az osztrák sajtóban is kiemelt témaként foglalkoznak az aszbeszt szennyezéssel. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Részletezte a készülő vagyonadó szabályait a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. Kövesdi Attila tájékoztatása szerint az 1 milliárd forintot meghaladó belföldi és külföldi vagyon után 1%-os éves adót kell majd fizetni. Az adó alapba az ingatlanok, cégtulajdonok és értékpapírok mellett a 10 millió forintnál értékesebb gépjárművek, megtakarítások és kriptoeszközök is beletartoznak, majd a hiteltartozásokat viszont levonják belőle. Az önadózással megállapított összeget első alkalommal 2027. augusztus végéig kell majd bevallani és megfizetni. Csőd közeli helyzetbe került mintegy 1000 kis- és középvállalkozás által üzemeltetett benzinkút Magyarországon, figyelmeztet a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor elnökségi tag közölte, miközben a MOL jelentős nyereséget ér el, a független kutak a magas terhek miatt eladósodnak. A szövetség a teljes KKV szektorral közösen demonstrációt szervez a fővárosi Kossuth térre, hogy felhívja a figyelmet az adó- és bérterhek csökkentésének, valamint az érdemi gazdasági párbeszédnek a szükségére. Már az osztrák sajtóban is kiemelt témaként foglalkoznak a kőszegi aszbeszt szennyezéssel. A Kurier beszámolója szerint a határmenti városban végzett levegő mintavételek során a törvényi határértéket 75-szörösen meghaladó rostkoncentrációt is mértek. A szennyezett építőanyag a feltételezések szerint Ausztriából származik, az ügyben a legfőbb ügyészség is eljárást indított környezetszennyezés, súlyos testi sértés és a közbiztonság veszélyeztetésének gyanúja miatt. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen rendezte a kapcsolatokat ukrán kollégájával, a Kárpáti Nyolcak Együttműködés és a határmenti kőolajtározó körüli korábbi félreértések után. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a magyar delegáció több mint 25 kétoldalú tárgyalást folytatott az ENSZ héten, kiemelten fókuszálva az energiabiztonságra, az amerikai szankciós mentesség meghosszabbítására, valamint a nemzetközi gazdasági és oktatási kapcsolatok építésére. A kormánymű csavarjainak korróziós hibája miatt világszerte majdnem 3 millió járművet hív vissza a Volkswagen és az Audi. Az akció a 2013 és 24 között gyártott Golf, Tiguan, Turán és Caddy, valamint az Audi Q3 modelleket érinti. A gyártó ingyenes csavarcserével hárítja el a kormány meghibásodási kockázatot, a járművek azonban addig is biztonságosan használhatók. Szeptember 30-án szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét a NAV adatai alapján. A négy részletben érkező összesen 20 ezer forintos támogatást a legfeljebb 150 lóerős dízelautók üzemben tartói kapják meg automatikusan, külön igénylés nélkül. Tovább csökken a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Augusztusban nem érte el a 6000-et az újszülöttek száma, ami 7,4%-kal kevesebb a tavalyihoz képest, míg a házasságkötések 12%-kal estek vissza. Ezzel szemben 9452 ember vesztette életét, így a természetes fogyás meghaladta a 3500 főt.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sipos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Jó reggelt és csodás vasárnapot kívánok mindenkinek, Sipos Marianna vagyok, és nagyon örülök, hogy ezen a reggelen is velem tartotok a Sunshine FM-en. Ráfordultunk az őszre, ma szeptember 27-e vasárnap van, úgyhogy engedjétek meg, hogy legelőször is nagyon boldog névnapot kívánjak minden kedves Adalbert és Miriam hallgatónknak, ami a jeles napokat illeti szeptember utolsó vasárnapja, a Siketek világnapja, amikor a hallássérültekre és a jelnyelv fontosságára figyelünk egy kicsit jobban, emellett ma van a turizmus világnapja is, ami remek apropó arra, hogy akár csak egy rövid őszi sétával felfedezzük a környékünk szépségeit. És hogy mivel készülök nektek a következő két órában itt a Hello Anyu magazinban, nos, hozok egy nagyon szuper kezdeményezést a Bedesda Gyermekkórháztól, a tudatos képernyő használatról. Megnézzük, mi az a híres svéd szombati édességnap, és hogyan tanítja önállóságra a gyerekeket, lerántjuk a leplet a túlságosan felpörgött modern mesékről, és mutatok egy zseniális dietetikusok által is ajánlott tálalási trükköt, amivel könnyedén leszerel a válogatós gyerkőcöket. A konyhába maradjatok velem reggel 8 óráig. Hát vágjunk is bele.
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Újra megszólította a legfőbb ügyészséget Magyar Péter miniszterelnök. Felülvizsgálja a kormány a 3 éves bérmegállapodást. A Szőlő utcai javítóintézet ügyében már csak 2 vannak letartóztatásban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Újra megszólította a legfőbb ügyészséget Magyar Péter miniszterelnök, számon kérve a hatóságot az MNB alapítványok és az aranykonvoj ügyében. A kijelentések előzménye, hogy hétfőn dönt az országgyűlés, a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. A rendkívüli ülésen emellett a legfőbb ügyésznek jelölt Szatmári Zoltánról is szavaznak a képviselők, ám a tisztás többség már jelezte, hogy nem támogatja a megválasztását. Felülvizsgálja a kormány a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a megváltozott makrogazdasági körülmények miatt. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, a minimálbér szabályozását a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve alakítják át. A Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult büntető eljárás 12 gyanúsítottja közül, már csak az intézmény volt igazgatója és élettársa van letartóztatásban. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint 4 másik gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll, így a nyomozás ideje alatt az otthonukban tartózkodhatnak. A 2025 májusában őrizetbe vett volt vezetőt és társát eredetileg kényszermunkával és emberkereskedelemmel gyanúsították meg, ám a gyanúsítás köre azóta gazdasági és kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel is bővült. Utóellenőrzést rendeltek el a Fradi Város projekt 25 milliárd forintos állami támogatása ügyében. A belügyminisztérium elutasította az FTC elszámolását és a teljes összeg visszafizetését követeli, mert azt beruházás helyett működésre és játékos vásárlásra költötték. A klub állítja, szabályosan járt el és elutasítja a követelést. Ételmérgezés gyanújával több fővárosi és maglódi óvodás, valamint iskolás került a Heinpál gyermekkórházba, miután ugyanannak a közétkeztető cégnek az ebédjét fogyasztották el. A fővárosi kormányhivatal és a kórház is vizsgálatot indított az ügyben, amely összesen 7 nevelési oktatási intézményt érint. A közétkeztető vállalat ugyanakkor visszautasítja a felelősséget, állításuk szerint a hatósági ellenőrzések nem mutattak ki ételeredetű megbetegedést, és más cégek által ellátott intézményekben is történtek hasonló esetek. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésének hiányosságai miatt. Tanács Zoltán tárcavezető közölte, a több mint 16 milliárd forintból megvalósított projektet hiába teljesítették és fizették ki a kivitelezőnek. Az állami átvizsgálás szerint a rendszer mindössze 52%-os készültségű, ügyféloldali funkciói pedig szinte alig működnek. A tárca felbontotta a külső üzemeltetési szerződést, átvette a forráskódot, és saját szakértői csapattal tervezi befejezni a fejlesztést az év végéig.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. Ugye mindannyian ismerjük azt a helyzetet, amikor a gyerek kezéből már-már sebészi precizitással kell kijátszanunk a telefont vagy a tabletet, mert ha rajtuk múlna, még az alvás is képernyő előtt történne. Nos, van egy szuper hírünk. A Betesda Gyermekkórház elindított egy zseniális kezdeményezést, úgyhogy végre nem vagyunk egyedül ebben a harcban. Csatlakozhatnak az óvodák, az iskolák és a sportegyesületek is, hogy közösen tanítsuk meg a gyerekeknek a tudatos képernyő használatot és azt, hogy az offline életben is mennyi fantasztikus kaland vár rájuk. Nem arról van szó, hogy teljesen száműzni kellene a kütyüket az életünkből, hisz tudjuk jól, hogy a mai világban ez szinte lehetetlen küldetés lenne, hanem a jó öreg arany középútról, arról, hogy a mobilozás mellett jusson elég idő mondjuk a mozgásra, a valódi játékra, a nagy beszélgetésekre, és persze a pihentető alvásra is. A gyerekkórház most keresi azokat a közösségeket, akik felvállalják ezt a küldetést, és a digitális egyensúly iskolája vagy sportegyesülete tanúsítvánnyal jutalmazza őket. Ehhez olyan apró, de fontos lépéseket kell tenniük, mint például felkészült szakember biztosítása, vagy a szülők és a gyerekek rendszeres bevonása a témában. Ha ti gyereketek ovis iskolás közössége vagy sportegyesülete is szívesen csatlakozna, szóljatok nekik gyorsan, mert a pályázatokat október 2-áig várják, a büszke tanúsítványokat pedig október 12-én adják majd át, hát hol máshol, mint a képernyő időcsökkentő konferencián.
0: Hello, anyu!
2: Családi magazin!
3: A Sunshine-t a

0: Ophelia. Ez a Hello Anyu, Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és folytassuk most egy érdekességgel. Svédországban a gyerekek szombatonként a szüleikkel együtt rohamozzák meg a boltokat, és saját maguk válogatják össze a kimérős finomságokat a zacskókba, sőt, sok helyen még a mai napig is csak szombaton kapnak a gyerekek édességet. A svédeknél ennek külön neve is van, nem tudom, hogy jól ejtem, a lördesgårdis, azaz a szombati édesség hagyománya, amihez a furasós medvecukortól az aszalt gyümölcsökig minden hozzátartozik. Ez a szigorú, mégis zseniális rendszer egészen az 50-es évekig nyúlik vissza. A második világháború után a svéd orvosok és fogászati szakemberek megelégelték a rengeteg fogszúvasodást, ezért kitalálták, hogy a cukorevést érdemes heti egyetlen napra korlátozni. A svédek pedig jó állampolgárok lévén hallgattak a szakemberekre, és szépen bevezették a szombati nasizást, bár ma már a szülők sokkal rugalmasabbak, ez a szokás a mai napig is kultúrájuk szerves része maradt, sőt, sok szakértő szerint ez a rendszer kifejezetten hasznos a nevelésben, és a gyerekek ugyanis a saját zseppénzükből gazdálkodják ki a szombati édességet, így játékosan megtanulják a pénz értékét, a beosztást és az önállóságot is. Érdemes lehet otthon is szerintem tenni egy próbát, hiszen a tudatosságot és a türelmet, ugye, nem lehet elég korán kezdeni.
0: Hello, anyu, ahol a család az első.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazást, balesetmentes közlekedés. Ilyenkor hétvégén nagyobb a forgalom, elsősorban az M3-as autópályán és az országhatár állomások fele. Tiszabecs fele is sűrű forgalommal szembesülnek a közlekedők. Több olyan főútvonalon, például 4-es számú főútvonal jelentős leterheltséget mutat, elsősorban lakóterten kívül, Debrecen és Záhony között. A záhonyi határállomás közelébe több kilométeres járműoszlop alakul ki ilyenkor, amik nagy rész kamionokból, nyerges vontatókból. Mellettük való elhaladáskor a szabályoknak megfelelően tegyék és kellő oldaltávolságot tartsanak. És ilyenkor hétvégén nagyon sokan kerékpároznak, sőt, a Tokaj nagyon kedvelt, mint kiránduló, rengetegen használják a kerékpárt, sőt, a vasúti közlekedésben is kerékpárokat különböző vasúti szerelvényeken szállíthatnak. Érdeklődjenek, kérjék ki a már véleményét, hogy milyen utakra, hol szabad szállítani kerékpárt. Viszont akik kerékpárúton közlekednek és a későbbiekben térnek vissza, a láthatósági mellényt viseljék. Tudják, korlátozott látásviszonyoknál nagyon fontos látni és látszani, hogy időben észrevegyék a kerékpárosokat. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 10-ből 7 magyar szerint rendszer szintű volt a korrupció az előző kormány idején. Havonta több mint 74 millió forintba kerül a képviselők lakhatása és irodái. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttér cégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki érdemi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel. 10-ből 7 magyar választó szerint központilag és rendszerszerűen szervezett volt a korrupció az előző kormány idején, derül ki a Median legfrissebb közvéleménykutatásából. A megkérdezettek 85%-a tartja valószínűnek vagy elképzelhetőnek, hogy egyes kiemelkedően sikeres vállalkozók valójában a volt miniszterelnök strómanjai voltak. A válaszadók többsége, 53%-a a maffia állam kifejezéssel írta le a rendszert. A felmérés szerint a fiatalok 82%-a tartja nagyon nagy mértékűnek a korábbi visszaéléseket. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodáira. A hivatal 72 politikusnak bérel lakást átlagosan 425 ezer forintért, ami jelentősen meghaladja a 270 ezer forintos budapesti átlagot. A legdrágább bérleményt a Tiszás Bugya László kapta havi 523 ezer forintért, míg a legkisebb 37 négyzetméteres lakásért a fideszes Csúszda Gábor esetében közel 350 ezer forintot fizetnek. Az irodák közül a legdrágább egyszemélyes helyiséget a miniszterelnök kabinetfőnöke Verkei György használja, amelynek havi bérleti díja meghaladja az 1 millió forintot. A Kéretlen Figyelem Debreceni Nők Közéleti Egyesülete ismét ingyenes ételosztást szervez a rászorulóknak szeptember 27-én vasárnap a debreceni Petőfi téren. A 10:30-kor kezdődő alkalman a hagyományokhoz híven töltött káposztát osztanak az aluljáró melletti területen. Az 1%-os felajánlásoknak köszönhetően ezúttal 180 főnek tudnak meleg ételt biztosítani, a sorszámok kiosztását pedig reggel 9 órakor kezdik a szervezők. A Debreceni Egyetem kutatói a kórházi fertőzések leküzdésére alkalmas bakteriofágok, vagyis baktériumölő vírusok fejlesztésén dolgoznak, és a munkával már a termékfejlesztési fázis közelébe jutottak. Bács Zoltán rektor tájékoztatása szerint a humán és állategészségügyi kutatásokra építve olyan tudásbázist hoztak létre, amely a fágok vizsgálatától a klinikai alkalmazásig mindent átfog. A fejlesztéseket a 2024-ben átadott pilot kutató laboratórium támogatja, az egyetem pedig tőzsgyűjteménnyel és speciális kurzusokkal is segíti a jövő szakembereit az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelemben. Vádat emelt a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellen, aki a közösségi médiában kivégzéssel fenyegetett meg egy pécsi nőt egy politikai vita során. A vád alapja az internetes agresszió vétsége, amely 2025 óta önálló büntetőjogi tényállásként akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében túlnyomóan napos száraz idővel telik, majd a vasárnap eső sehol sem várható. A szél mérsékelt marad, délutánra 24-25 fokig melegszik majd fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Sziasztok, Hello Anyusok, már is visszatértem, és jöjjön most egy olyan dolog, amivel szerintem mindannyian találkoztunk már, viszont nincs is annál bosszantóbb dolog, mint amikor hosszú órákat töltünk a konyhába, szeretettel megfőzzük az egészséges vacsorát, a gyerek pedig egyetlen pillantás után közli, hogy ő bizony ezt nem eszi meg. Hát ilyenkor a legtöbb családban kezdetét veszi a szokásos étkezési csatározás, pedig a szakértők szerint a kényszerítés és a könyörgés a legrosszabb, amit tehetünk. A túlzott nyomás ugyanis csak fokozza az ételundort, és teljesen elmegy a kicsi kedve a kóstolgatástól, mondják a szakemberek. Novák Anita dietetikus szerint a megoldás kulcsa a türelemben, a közös főzőcskézésben és egy csipetnyi kreativitásban rejlik. A TikTokot és a közösségi oldalakat mostanában bejárja egy zseniális trükk, amit családi falattálnak hívnak. A lényege pedig pofon, egyszerű, egy nagy vágódeszkára vagy elszaparáltára egymás mellé kis kupacokba kitesszük a gyümölcsöket, zöldségeket, sajtokat, falatnyi húsokat, meg a péksüteményeket, és ezzel megadjuk a gyereknek a választás szabadságát, és ő döntheti el, hogy miből mennyit és milyen sorrendben kóstol meg, az önálló döntés pedig azonnal lebontja az ellenállást, ráadásul nem kell külön menüt sem főznünk, a lényeg csak az, hogy a tálon mindig legyen legalább egy olyan falat, amit biztosan szeret. Ne várjuk el, hogy azonnal megegyen mindent, szóval vegyünk egy nagy levegőt, engedjük el a stresszt, és tálaljunk inkább játszva. Szerintem egy próbát megér.
0: Tartsd kézben a család mindennapjait!
2: Ez a Hello Anyu!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Még napi díjat is kaptak a januárban Strasbourgban tüntető gazdák. Információs kártyával segíti a NAV a vállalkozókat a nyugtaadatszolgáltatásban. A fizikai dolgozók 84%-a elvárja a pontos bérmegjelölést az álláshirdetésben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása kiderítette, hogy a szervezet az elmúlt években mintegy 14 milliárd forintot költött el politikai célokra és megkérdőjelezhető kifizetésekre. Zoltán Péter miniszteri biztos tájékoztatása szerint a kamara nem csak az utazást és a szállást, de még napi díjat is fizetett a januári strasbourgi tüntetés résztvevőinek, emellett kormánypárti kampányokat és influencereket is finanszírozott. A kormány a szervezet politika mentesítését, a működési költségek 11,1 milliárd forintos csökkentését, valamint a tagdíjak mérséklését tervezi. Információs kártyával segítik a Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az adóhatóság tájékoztatása szerint a helyszíni ellenőrzések során átadott kártyán a legfontosabb tudnivalók mellett egy QR kód is található, amely közvetlenül a NAV részletes útmutatóihoz vezet. Az új kötelezettség a nyugtatömbből vagy számítógéppen nyugtát kiállító kisvállalkozásokat érinti, a hivatal pedig az év végéig bírságolás helyett a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. A fizikai dolgozók 84%-a elvárja a pontos bérmegjelölést az álláshirdetésekben, derült ki a JobTime HR szolgáltató friss kutatásából. Molnár Attila üzleti innovációs vezető elmondta, a munkavállalók ma már kiszámítható ajánlatokat keresnek, a döntést pedig a fizetés mellett a műszakrend, a pontos feladatkör és a bejárás lehetősége is erősen befolyásolja. Bár a megkérdezettek 83%-a nyitott a munkaerő kölcsönzésre, azonos feltételek mellett 60%-uk mégis inkább a közvetlen munkáltatót választaná. A tavalyi hűtővizsgálatok kiábrándító eredményei után az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok energiahatékonysági címkéit ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 2025-ös ellenőrzéseken a webáruházak 63%-ánál találtak hiányosságokat, míg a hagyományos üzletek harmada bukott el. Az akció célja, hogy a vásárlók a boltokban és az internetes reklámokban egyaránt A-tól G-ig terjedő energiaosztály tájékoztatást kapjanak az elektronikai termékekről. Elsőként Magyarországon azonosították Európában a rendkívül veszélyes pöttyös lámpahordó kabócát a Nébih szakemberei. Az Ázsiából származó kártevő Bács-Kiskunvár megyében bukkant fel egy lakossági bejelentés nyomán. A rovar több mint 100 növényfajt, köztük a szőlőültetvényeket és a gyümölcsfákat fenyegeti. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-át is elpusztította. A hatóságok kérik a lakosságot, hogyha fekete-piros mintás nymfát vagy szürke-fekete pöttyös szárnyuk kabócát látnak, azonnal tegyenek fotós bejelentést a Nébihnél.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az angol font jegyzése kicsivel 423 forint felett alakult, az euró közelít a 365 forinthoz, míg a svájci frank éppen csak átlépi a 386 forintos határt. Az amerikai dollár is lefelé vette az irányt, az árfolyama most megközelíti a 320 forintot. Vasárnap Nyíregyháza térségében is a napsütésé lesz a főszerep, a néha megjelenő felhőkből csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, napközben kifejezetten kellemes késő nyárias időre számíthatunk. A hőmérséklet elérheti a 23-25 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Anyu, Tini sarok.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, sziasztok, ismét itt a Hello Anyubanna, megérkeztek a legújabb hírek a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatás második feléről. Képzeljétek, a megmaradt 50 ezer forintot most borítékban, papírutalványok formájában hozza majd a postás legkésőbb november 30-áig. A borítékban igazi címlett parádé vár ránk, lesz benne 6 darab 5000-es, 6 darab 2000-es, meg 8 darab 1000-es, a kormány szóvivő szerint erre azért van szükség, hogyha a szülők felváltva nevelik a gyereket, testvériesen el tudják osztani a papírokat, így legalább az sem okoz majd családi vitát, kikapja az 1000 forintost. A legkirályabb az egészben az, hogy ezt a pénzt nem csak füzetre meg körzőre lehet elkölteni, hanem ruhára, műszaki cikkre, sőt még vitaminokra és gyógyászati segédeszközökre is. Hát igen, mire a szülő végigjárja a gyerekes tanszervásárlás kálváriáját, a vitamin meg az idegnyugtató teakeverék tényleg alapfel szereltségnek számít. Ja, és ha eddig azon gondolkodtál, hogy a szomszéd miért kapott már augusztusba, te meg miért nem, kiderül, hogy egy pici adminisztrációs baki miatt több mint 6600 családnál kimaradt az első kör, de semmi pánik, ők most pótlólag megkapják a teljes összeget. Az utalványok amúgy jövő március közepéig érvényesek, szóval nem kell azonnal rohanni a boltba, bár tudjuk, a gyerekeknek mindig minden azonnal kell.
2: Ez a Hello Anyu!

0: Ez a Hello Anyu
1: Sipos Mariannával.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. Biztosan sokan észrevettétek már, hogy a mai mesék úgy pörögnek, villognak és olyan hangerővel szólnak, mintha egy hollywoodi akciófilmet néznénk, amitől felnőttként is hirtelen beleszédülünk a kanapéba. Egy friss kutatás szerint a gyerekeknek szánt tévéműsorok egyre gyorsabbak lettek, és ez komoly gondot okoz. A hatalmas tempó és a folyamatos inger dömping ugyanis egyszerűen megakadályozza, hogy a kicsik megértsék, amit egyáltalán látnak. Az online platformok figyelemhajház trükkjei teljesen beszivárogtak a gyerektartalmakba. Másodpercenként jön egy újabb harsányhang, egy dal, egy poén vagy egy gyors jelenetváltás, nehogy a gyerkőc véletlenül is elfordítsa a fejét. Ezzel csak az a baj, hogy így esélyük sincs végigvinni egy gondolatot, feldolgozni a történetet, vagy egyáltalán felismerni a szereplők érzelmeit. Ha a mesében minden konfliktust azonnal megoldanak, az oktatási üzenet egyszerűen elvész a villódzó képek között. Szakértők szerint éppen ezért 20 perc képernyőidő és 20 perc képernyőidő között óriási a különbség. Egyáltalán nem mindegy, hogy a gyerek egy nyugodtabb, összefüggő történetet néz, vagy 20 percen át kapja az arcába a felpörgetett zenés klippeket. Érdemes tehát visszatérni a lassabb mesékhez, amik hagynak időt a gondolkodásra, és különösen az 5 év alattiaknál erre kifejezetten odafigyelni. Nem kell teljesen száműzni a digitális világot a gyerek szobából, ahogy ez a Hello Anyuban már többször is elhangzott, csak válasszunk egy kicsit nyugisabb tempót a kicsiknek. Ezzel a gondolattal és egy kicsit lelassulva búcsúzunk már a Hello Anyuval. Én Sipos Marianna voltam, nagyon köszönöm, hogy ezen a vasárnap reggelen is a Sunshine FM-et választottátok. Tartsatok velünk a jövő héten is, 6 és 8 óra között. Vigyázzatok magatokra és a gyerekekre, csodás vasárnapot. Sziasztok!
3: Ez volt

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Bármit is tervez, egy meghitt családi házat, vagy egy modern otthont, a Poroterm kerámia tégláival megvalósíthatja álmai otthonát. Ráadásul most még nyerhet is. Ha most vásárol Poroterm kerámia téglát minimum 500 000 forint értékben a Gulyás tüzében, akkor megnyerheti az 500 000 forint értékű GSV vásárlási utalványt. További részletek gsv.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene!
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazást, balesetmentes közlekedés. Ilyenkor hétvégén nagyobb a forgalom, elsősorban az M3-as autópályán és az országhatár állomások fele. Tiszabecs felé is sűrű forgalommal szembesülnek a közlekedők. Több olyan főútvonalon, például 4-es számú főútvonal jelentős leterheltséget mutat, elsősorban lakóterten kívül, Debrecen és Záhony között. A záhonyi határállomás közelébe több kilométeres járműoszlop alakul ki ilyenkor, amik nagy rész kamionokból, nyerges vontatókból. Mellettük való elhaladáskor a szabályoknak megfelelően tegyék és kellő oldaltávolságot tartsanak. És ilyenkor hétvégén nagyon sokan kerékpároznak, sőt, a Tokaj nagyon kedvelt, mint kiránduló, rengetegen használják a kerékpárt, sőt, a vasúti közlekedésben is kerékpárokat különböző vasúti szerelvényeken szállíthatnak. Érdeklődjenek, kérjék ki a már véleményét, hogy milyen utakra, hol szabad szállítani kerékpárt. Viszont aki kerékpárúton közlekednek és a későbbiekben térnek vissza, a láthatósági mellényt viseljék. Tudják, korlátozott látásviszonyoknál nagyon fontos látni és látszani, hogy időben észrevegyék a kerékpárosokat. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Az országos rendőrfőkapitányság cáfolta, hogy leszerelési hullám lenne a rendőrségnél. Svájc több mint 34 milliárd forinttal járul hozzá magyarországi programokhoz. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nincs leszerelési hullám a rendőrségnél, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ORFK adatai szerint június 1-e és szeptember 22-e között 288 rendőr szerelt le az állományból, miközben 434 korábbi kollégájuk nyújtott be visszavételi kérelmet a testülethez. A hatóság hangsúlyozta, a távozók száma nem mutat kiugró értéket, a rendőrség pedig elkötelezett a hiteles és szakmailag megalapozott tájékoztatás mellett. Svájc több mint 34 milliárd forintos támogatással járul hozzá 10 magyarországi program megvalósításához. Az erről szóló megállapodást Baka András köztársasági elnök és Guy Parmelin svájci államfő tárgyalása után jelentették be az ENSZ New Yorki közgyűlésén. A 87,6 millió svájci frankos forrásból egyebek mellett az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a hazai szakképzést támogatják a következő időszakban. Korszerűsítik a debreceni modem épületét, az erre vonatkozó közbeszerzési eljárást már közzé is tette a művészeti központ. A nyertes kivitelezőnek 8 hónap áll majd rendelkezésére a belső építészeti, energetikai és világítás technikai fejlesztések elvégzésére, amelyek magukban foglalják a ledes fényforrások cseréjét, az új műtárgy világítási rendszer kiépítését, valamint a párásító és párátlanító berendezések beszerzését. A munkálatok során megújulnak a vizes blokkok, megszüntetik a beázásokat, és tisztasági festést is végeznek a kiállító terekben. Megkezdheti a próbagyártást a CATL debreceni gyára az új cellagyártó épületében, miután a cég orvosolta a hatóság által feltárt korábbi hiányosságokat. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal helyszíni ellenőrzései alapján a vállalat megszerezte a szükséges engedélyeket az első két gyártósor elindításához. A próbaüzem célja a berendezések és a folyamatok finom hangolása a sorozatgyártás előtt, miközben a cég folyamatos monitoring adatokat ígér a munkavállalók biztonságára és a környezetvédelem érdekében. Vádat emelt a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellen, aki a közösségi médiában kivégzéssel fenyegetett meg egy pécsi nőt egy politikai vita során. A vád alapja az internetes agresszió vétsége, amely 2025 óta önálló büntetőjogi tényállásként akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében túlnyomóan napos száraz idővel telik, majd a vasárnap eső sehol sem várható. A szél mérsékelt marad, délutánra 24-25 fokig melegszik majd fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: vasárnap Nyíregyháza térségében is a napsütésé lesz a főszerep, a néha megjelenő felhőkből csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, napközben kifejezetten kellemes késő nyárias időre számíthatunk. A hőmérséklet elérheti a 23-25 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Zamat című gasztromagazin és a finom fogások támogatója a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Zamot, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, benne pedig már is indul a Zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és ma egy olyan alapanyaggal fogunk foglalkozni, aminek én nagy rajongója vagyok. Ami azért furcsa, mert a családomban senki más nem szereti, csak én. Egyfajta kakukktojás vagyok emiatt, de az, hogy a többiek nem szeretik, engem kevésbé zavar. Én azonban újra és újra rácsodálkozom gazdag ízére. A jutúróval fogunk ma foglalkozni. Megosztó alapanyag az igaz, aki szereti, az nagyon szereti, aki nem szereti, az pedig nem hajlandó megkóstolni, akármilyen finomságot is készítünk belőle. Azért én titkon remélem, hogy mégiscsak lesz olyan, aki bátorságot vesz magán is dacára annak, hogy nem a kedvence, mégis kipróbálja majd egyik-másik receptet, amit ma megosztok Önökkel. Szóval elő a jegyzetfüzeteket, aztán irány a konyha, hamarosan indulunk és megismerjük ezt a fehérjében igen gazdag sajtféleséget, mert hogy nevével ellentétben ez nem túró, hanem sajt. Bízom benne, hogy velem tartanak. Jó rádiózást!

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma itt az Egészségpercben a pulzoximéterrel, vagy a véroxigén szint méréssel fogunk megismerkedni, ami bizony életmentő is lehet. De hogy kiknek is való ez? Miért érdemes beszerezni? A véroxigén telítettségi szintjét, tehát az oxigén szintjét tudjuk ezzel mérni. A pulzoximéter segítségével még a legapróbb változások is gyorsan kimutathatóak azzal kapcsolatban, hogy az oxigén milyen hatékonyan jut el a szívből a test más részeihez. Alacsony véroxigén szint esetén mellkasi fájdalom jelentkezhet, szédülés, légszomj, hirtelen verejtékezés, remegés, koncentrációs zavar, látásromlás, hányás. A pulzoximéter legelterjedtebb típusa egy kicsi, a kéz valamelyik ujjára csiptethető készülék, de vannak olyan okos órák is, amelyiknek van ilyen funkciója. A készülék méri a pulzust, vagyis a percenkénti szívverések számát, ennek ugye életkortól függően 50 és 100 között kéne lennie. A másik érték, amit az eszköz vizsgál, a vér-oxigén telítettsége, avagy az oxigén szaturáció. Ez azt mutatja meg, hogy a vörös vértestek mekkora hányadát használják fel a lehetséges oxigén szállító kapacitásuknak, bár a normál szint sok mindentől függ, általánosságban elmondható, hogy a megfelelő érték egészséges embereknél 95% fölött van. Nem nagy beruházás, úgy láttam, hogy 5-10 ezer forint között már lehet venni egy ilyen gépet, de akiknek krónikus tüdőbetegsége van, asztmája, COPD, tüdőgyulladás, nekik fokozottan ajánlott, hogy legyen otthon egy ilyen.
0: Egészségpercek

0: Ez a Zamata Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és benne hamarosan folytatódik a Zamata. Következő órára is tartogatok pár igen-igen incsiklandó receptet, úgyhogy számítok önökre, és számítok a saját kedvenc jutórós receptjeikre is. Zamatkukat sunshinefm.hu, ide várom a tippeket, most pedig meghallgatjuk a friss infókat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine
2: FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Az Ár és Top azonnali kivezetését sürgetik a hazai szakmai szervezetek. Hangos szóváltásba csapott át a debreceni közgyűlés ülése. Szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatást. Saját mohósága lett a veszte egy zsákai férfinak. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az Ár és Top azonnali kivezetését sürgetik a hazai élelmiszer előállító és kereskedelmi szakmai szervezetek. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára Neubauer Katalin kiemelte, hogy a szabályozás ma már kisboltok bezárásához, a választék szűküléséhez és a kereskedelmi színvonal romlásához vezet, mivel az élelmiszer árak augusztusban már csaknem 5%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A szakma szerint a tiszta piaci árverseny biztosítaná a legkedvezőbb árakat és szolgáltatásokat a vásárlóknak. Szeptember 30-án szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét a NAV adatai alapján. A négy részletben érkező összesen 20.000 forintos támogatást a legfeljebb 150 lóerős dízelautók üzemben tartói kapják meg automatikusan, külön igénylés nélkül. Hangos szóváltásba csapott át a debreceni közgyűlés ülése a civil szervezetek ingatlan használatáról és az NKA pályázatokról szóló vita során. Pap László polgármester és Széles Diana alpolgármester visszautasította a Szikra mozgalom képviselőjének vágyait, akik átláthatatlansággal és tiltott pártfinanszírozással illették a támogatott egyesületeket. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a civil szervezetek ellenőrzötten működnek, és a megalapozatlan vádaskodás méltatlan helyzetbe hozza a közösségért dolgozó helyi szervezeteket. Saját mohósága lett a veszte annak a zsákai férfinak, aki besúrant egy vámos pércsi idősnő házába, és közel 2 millió forint értékbe lopott el tőle aranyékszereket. A tolvaj az akció után visszatért a helyszínre, ahol a házigazdával összefutva azzal a kifogással állt elő, hogy szőlőt szeretne venni tőle. A jóhiszemű nyugdíjas adott is neki 2 fürtöt, ám az ékszerei hiányát észlelve értesítette a rendőrséget. A nyomozók azonosították és elfogták a sorozat tolvajt, akinek a bíróság elrendelt a letartóztatását. Szeptember 30-a éjfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a zöldovoda.hu oldalon. Elindult az okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen a 6. és 7. osztályos gyerekek tehetik próbára az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteiket. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által szervezett online versenyre október 22-ig várják a 3 fős csapatok jelentkezését az ország összes általános iskolájából. A játékos megmérettetés megyei legjobbjai a novemberi budapesti döntőbe jutnak, ahol értékes sportutat alványokért és iskolai eszköztámogatásokért versenyezhetnek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében túlnyomóan napos száraz idővel telik, majd a vasárnap eső sehol sem várható. A szél mérsékelt marad, délutánra 24-25 fokig melegszik majd fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en.

0: a Zamata Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök a Zamatot hallgatják, és ma a jutúró az alapanyagunk. A jutúró akár csak a többi tejből készülő finomság, legyen szó akár túróról vagy sajtról, bővelkedik fehérjében. Ez a legnagyobb előnye. Ahogy azt már a műsor bevezetőjében is említettem, valójában nem túró, hanem a sajtfélék közé. Egészen pontosan a friss sajtok közül, az úgynevezett oltós, alvadású jútejből készült sajtok közé sorolhatjuk. A szlovákok úgy tartják, hogy ez az ő nemzeti eledelük, de a románok is magukénak követelik. Történészek és nyelvészek a legutóbbi vizsgálatok során arra jutottak, hogy ezt az erjesztett jútejből készülő terméket eredetileg erdélyi román pásztorok vitték a 14. század környékén a felvidéki területre, tehát megegyezhetünk abban, hogy csak ugyan Romániából indult el meghódítani a világot, de nagyon hamar elterjedt egész Európában. Ma már minden országban népes rajongó tábora van. Az íze nagyon karakteres, ezért is számít megosztó ételnek. Vannak, akik még a szagát sem szeretik. De nem csak különlegesen gazdag íze miatt érdemes fogyasztani, hanem jótékony hatásai miatt is. Ugye először is nagyon gazdag fehérje forrás, ami fontos a szervezet számára a sejtek építéséhez és a szövetek karbantartásához. Jó forrása a kálciumnak is, ami elengedhetetlen az egészséges csontok és fogak kialakulásához és fenntartásához. Tartalmaz B-vitaminokat, illetve egészséges zsírokat, különösen telített zsírsavakat, olyanokat, mint az omega-3 és az omega-6 zsírsavak, amelyek ugye a szív- és érrendszeri egészség szempontjából fontosak. Emellett olyan ásványi anyagok vannak benne, mint a foszfor, a magnézium, a cink, amik szintén nagyon fontosak a szervezetünk számára, és hát probiotikumok is vannak benne, hiszen ugye tejből készül, így támogatja a bélrendszerünk egészségét. És nem csak elfogyasztva tesz nekünk jót, a jutúróval készülő borogatás sor ugyanis azt tartják, hogy képes csillapítani a magas lázat, ez egyébként a tehén túróra is igaz, illetve reumára és köszvényre is ajánlják a jutúrós hideg borogatást. Egy textil zsebkendőre kell kennünk a jutúrót, majd ezt fölhelyezni a fájó ízületre, és addig hagyni rajta, amíg meg nem szárad a túró. Ezt a kezelést pedig naponta ismételni kell, és csökken majd a reumás fájdalom. De ennyit a külsőleg történő alkalmazásáról, hamarosan rátérünk a receptekre, úgyhogy bízom benne, hogy már sikerült előkészíteni a jegyzetfüzeteket. Mindjárt rajtolunk, de most

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A kos gyors helyzet felismerésével azonnal hárít egy nem várt fennakadást, megmutatva a benne rejlő cselekvőerőt. A bika megfontoltságával óvja meg a csapatot egy elhamarkodott döntéstől, amivel hosszú távon időt nyer mindenkinek. Az ikrek zseniálisan kapcsolja össze a látszólag eltérő információkat, és ezzel teljesen új megvilágításba helyezi a problémát. A rák odaadó figyelmével és türelmével támogatja a túlterhelt társakat, amiért sokan lesznek neki hálásak. Az oroszlán energikus fellépése és határozottsága meggyőzi a feletteseit, így saját elképzelései szerint alakíthatja a projektet. A szűz szinte mérnöki pontossággal szűri ki a rendszerbeli hibákat, megelőzve ezzel a későbbi kellemetlenségeket. A mérleg kiváló arányérzékkel osztja meg a feladatokat, így senki sem érzi majd igazságtalannak a teherelosztást. A Skorpió megalkovás nem ismerő kutató munkával jár utána a tényeknek, és hamarosan rá is jön a megoldásra. A nyilas kalandvágyó szelleme nyitottá teszi az új módszerekre, és boldogan kísérletezik a modernebb megoldásokkal. A bak munkabírása elképesztő, sorra pipálja ki a teendőket a listáján, és szilárdan állja a sarat a sürgető kérdésekkel szemben is. A vízöntő szokatlan látószögből közelít az elakadt folyamatokhoz, és ezzel egy csapásra feloldja a patthelyzetet. A halak nyugodtan hagyatkozzon a megérzéseire, hogyha döntést kell hoznia, intuíciója ez alkalommal sem vezeti tévútra.
0: Sunshine FM

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM. Önök a Zamatot hallgatják, benne pedig ma a jutúróval foglalkozunk. Ugye említettem a jutúróról, hogy valójában nem túró, hanem egy sajtféle. Viszont mégis vannak olyan túrós ételek, amik akár jutúróból is elkészíthetők, de teljesen más lesz a végeredmény. Itt van például a körözött, aminek teljesen más lesz az íze, hogyha túróból, mint hogyha jutúróból készítjük. Na de a körözöttön túl van még egy finomság, ami nekem nagy kedvencem túróból is és jutúróból is, a töltött gomba, mert hogy ez is elkészíthető ezzel is, azzal az alapanyaggal is. Hogyha túróval töltjük a gombát és úgy sütjük meg, akkor egy picit jobban kell fűszerezni a túrót, viszont ha jutúrót használunk, akkor sokkal kevesebb fűszerre lesz szükségünk, és szerintem sokkal finomabb lesz a végeredmény, mert nem csak ízében, de állagában, zamatában, illatában is teljesen más a jutúróval töltött gomba, de nézzük, hogy hogyan készíthetünk előétel gyanánt jutúróval töltött gombát. 4 szép, nagy, olyan igazi tölteni való gombára van szükségünk csiperkére. Kell 20 deka jutúró, körülbelül 12 deka margarin, 2 közepes fej vöröshagyma, de akár lilahagymát is használhatnak hozzá. Kell még egy csokor petrezselyem, körülbelül 2-3 deci tejföl, egy kevés só, illetve bors. A sóval nagyon vigyázzanak, mert ugye a jutórónak van egy jellegzetes sós ízhatás. Ugye amikor először kóstoljuk a jutórót, akkor enyhének érezzük, aztán erőssé válik a szánkban, majd lecsengéskor enyhén sós ízt hagy maga után. Ezért kell nagyon vigyázni a jutóró sózásával, mert ugye eleve is ott van benne ez az íz. No, először is megmossuk, megtisztítjuk a gombákat, és kiszedjük a kalapból a tönköket. A gomba szárakat félrerakjuk, a gombafejeket pedig egy kicsit elősütjük, mégpedig úgy, hogy egy kevés vajjal megkenünk egy tepsit, arra ráhelyezzük a gombafejeket, mégpedig úgy, hogy a száruk, illetve a hiányzó száruk lefelé álljon, és úgy toljuk be a sütőbe, mindössze 15 perc elősütés kell. Azért kell fejjel lefelé letenni a gombákat, mert egy picit be fognak vizesedni, ne álljon bennük a víz. Nos, amíg a gombafejek elősülnek, addig elkészítjük a tölteléket. Megtisztítjuk és apró kockára vágjuk a hagymát, majd 1-2 evőkanálnyi vajon üvegesre pirítjuk, a gombából kiszedett szárakat pedig felvágjuk nagyon picire, vagy akár ledaráljuk, vagy lereszeljük, és azt is a hagymára dobjuk. Egy kicsit lepirítjuk. Hogyha kész, levesszük a tűzről, és hagyjuk hűlni. A jutórót villával összetörjük, hozzáadjuk az apró remágott petrezselymet, teszünk hozzá egy kevés tejfölt, hozzáöntjük a hagymás gombás keveréket, és jó alaposan összedolgozzuk. Ízesíthetjük borssal, egy nagyon pici sóval, majd kivesszük a gombákat a sütőből, megfordítjuk őket, és a szár helyére tesszük a tölteléket. Végezetül a megtöltött gombák tetejét egy kis tejföllel meglocsoljuk, és visszatoljuk az egészet a sütőbe, 20 percig sütjük még, és már kész is van a mesefinom előétel. Jó étvágyat hozzá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter Magyarországra hívta 14. Leó pápát. Rémhírek terjednek a neten, nem rendeltek el általános mozgósítást Magyarországon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter miniszterelnök vatikáni látogatásán Magyarországra hívta 14. Leó pápát, akivel az apostoli palotában tartott magánaudiencián tárgyalt. A megbeszélésen az európai kihívások, a mesterséges intelligencia és a fiatalokat érintő kérdések mellett szó esett a Hungary Helps programról is, amelyet a Tisza kormány átvilágítás után folytatni kíván az üldözött keresztények megsegítésére. A kormányfő emellett 6000 euró értékben ajánlott fel gyógyszertámogatást a vatikáni szegény klinika számára. Végéhez közeledik a kúria új épületének felújítása, ahol a munkálatok már főként a belső terekben zajlanak. Vitézi Dávid beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormány átvilágítja a korábbi szerződéseket a pazarló tételek kiszűrése érdekében. Így törölték az Agrárminisztérium épületébe tervezett ideiglenes parlamenti üléstermet is. A tárcavezető visszautasította a Fidesz vágyait és leszögezte, hogy a munkálatok nem álltak le, csupán a fölösleges többletigények elhagyásával folytatódnak. Elkészült Debrecen idei levegő minőségi tervének felülvizsgálata, az aktualizált dokumentumot pedig társadalmi egyeztetésre bocsátották. A most nyilvánosságra hozott tervezet a legfrissebb monitoring adatok mellett részletesen foglalkozik a városi környezeti ellenőrző rendszer működésével, a véderdők levegőtisztító szerepével, valamint a közlekedés fejlesztések hatásaival. A 2019-ben indult környezetvédelmi projekt záró évében elkészült dokumentumot a lakosság és az érintett szervezetek 30 napon belül véleményezhetik a Városháza és a kormányhivatal felületein. A közösségi médiában terjedő téves hírekkel ellentétben nem rendeltek el általános mozgósítást Magyarországon. A Tolna és Hajdubihar vármegyében kiküldött behívó parancsokat kizárólag az önkéntes tartalékosok kapták meg. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az érintettekkel előre egyeztetett tervezett kiképzésekről és gyakorlatról van szó, amelyek a megszokott szolgálat részét képezik. A hatóság megnyugtatott mindenkit, a hivatalos levélként kézbesített parancsok az intenzívebb szeptemberi felkészülési időszak természetes velejárói. Berlin visszalépett a németországi olimpiai és paralimpiai rendezési jogért folyó versenytől. A döntés hátterében a tartományi választáson győztes baloldal ellenállása áll, akik pénzpazarlásnak tartják a pályázatot. Így a Német Olimpiai Sportszövetség szombati döntése előtt már csak München és a Rajna-Ruhr régió maradt versenyben a 2036-os, 2040-es vagy a 2044-es nyári játékok megrendezéséért. Kiváló termést hozott a Debreceni Egyetem Pallagi Kertészeti Kísérleti Telepén tavaly telepített 3 hektáros intenzív almaültetvény. A növényvédő szerek nélkül termesztett gyümölcsből hektáronként mintegy 7 tonnát takarítottak be, amelyet az intézmény közétkeztetésében, köztük egyetemi kórházakban és gyakorló iskolákban használnak fel. A projekt célja a klímaváltozáshoz alkalmazkodó új termesztési technológiák tesztelése és a tapasztalatok átadása a hazai gazdáknak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében túlnyomóan napos száraz idővel telik, majd a vasárnap eső sehol sem várható. A szél mérsékelt marad, délutánra 24-25 fokig melegszik majd fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne a Zamatban ma a jutúróval foglalkozunk. Hogyha jutúró, akkor strapacska. A strapacska története tulajdonképpen egyidős lehet a jutúró történetével. Ma már nagyon nehéz kibogozni, hogy a román pásztorok vagy a szlovákok készítették először, minden esetre körülbelül 600 évvel ezelőtt készült először strapacska. Alapvetően két változata van, vagy hát azt is mondhatjuk, hogy két tábora van a strapacska készítőknek, mert hogy vannak, akik csak krumplit és lisztet, viszont vannak, akik krumplit, lisztet és tojást használnak az elkészítéséhez. De akárhogy is készítik, a lényeg úgyis a jutúró lesz benne. Én most egy olyan változatot hoztam önöknek, amihez nem kell tojás. 20 dekányi szalonnára van szükségünk, ezt pörcnek fogjuk majd elkészíteni. Kell ugyancsak 20 deka jutúró, két pohár tejföl, két kis pohár tejföl, körülbelül fél kilónyi krumpli, liszt és só. Nem mondok mennyiséget, a só ugye ízlés szerint, a liszt mennyisége pedig a krumplitól függ majd. A szalonnát apró kockára vágjuk, kisütjük egy nagyon kevés olajon, ugye azért kell a szalonna alá az olaj, hogy meginduljon a zsír kiolvadása. Aztán a kisült pörcöket kiszedjük, és egy tányérra téve félretesszük őket. Közben a krumplit megpucoljuk, lereszeljük, és annyi lisztet adunk hozzá, amennyit a krumpli felvesz. Nyersen dolgozunk a krumplival, bár etéren is megoszlik a strapacska készítők véleménye, hogy nyersen vagy főve kell-e a krumplit használni, hogyha főzve használjuk, akkor jobban emlékeztet majd a végeredmény a nyokkira vagy nudlira. Ez esetben is azt mondom, hogy mindkét változatot érdemes kipróbálni, mi most nyersen fogjuk használni a krumplit. Ugye lereszeltük és összekevertük a liszttel, annyi lisztet kell hozzátenni, hogy ilyen galuska tészta állagú legyen a végeredmény. Sóval meghintjük, majd lobogó forró vízbe beleszaggatjuk a krumpli liszt keverékéből készült kis galuskákat, és egy picit tovább főzzük, mint a sima galuskát. Majd leöblítjük, és szűrővel egy kicsit lecsöpögtetjük. Közben a szalonna megmaradt zsírját lassú tűzön megmelegítjük, hozzáadjuk a tejfölt és a jutúrót, csomómentesre főzzük, és a lecsurgatott strapacskával összekeverjük, és forrón tálaljuk, természetesen a tetejére tett pörccel. Hozzá kínálhatunk kefirt, tejfölt, de megszórhatjuk a tetejét akár valamilyen sajttal is, vagy esetleg mehet rá egy kis vágott kapor, viszont ami nem hiányozhat mellőle, nekem legalábbis az a lila hagyma. Azt is fölkockázva kikiszórhatja a tányérjába. Jó étvágyat kívánok hozzá!
1: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
2: Csak jó zene!
0: Szás!

0: Nyar humor, mindez úgy tálalva, hogy tutira magatokra ismertek. Irány a Nagy Templom Debrecenben. Poroljátok le a töri könyveket, mert október 1-én neves történészekkel indul útnak a Deák Ferenc Akadémia új előadás sorozata Nyíregyházán, a Móri Zsigmond könyvtárban. Elsőként dr. Romsics Ignác veszi gorcső alá 56 nemzeti hátterét délután 5:30-tól. Ha szeretnétek megtudni, mi folyt a kulisszák mögött, irány a Szabadság tér.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programoljál.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgy sem.

ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne már is folytatódik a zamat. Én Kiskata vagyok, és ma a U2-ról foglalkozunk. A U2-nak ugye nagyon markáns, nagyon határozott íze van. Viszont ez az íz nagyon jól kombinálható, akár gyümölcsökkel is, például almával. A következő receptünk egy csirkecomb lesz, amit U2-rós alma ágyon sütünk meg. 4 darab szép csirkecombra van hozzá szükségünk, ezeket akár félbe is vághatjuk. Kell 4 darab alma, 20 dekányi U2-ró, valamint só és bors. A csirkecombokat befűszerezzük egy nagyon kevés sóval és egy pici borssal, és félretesszük, amíg elkészítjük az almaágyat. Az almákat ugye megmossuk, keresztben félbevágjuk, kiváljuk a magházat, és ezeket a félbevágott, magtalanított almadarabokat letesszük egy tepsi aljára. A vájatokba pedig beleadagoljuk a U2-rót. Végül megszórjuk frissen őrölt borssal az egészet, ráültetjük a csirkecombokat, lefedjük alufóliával az edényünket, majd betoljuk az előmelegített sütőbe és közepes hőfokon, így 30-40 percen keresztül, addig, amíg a csirke meg nem puhul, addig sütjük. Majd leszedjük a fóliát, visszatoljuk a sütőbe, és még egy 15-20 percet adunk, hogy a combok meg is piruljanak, az almák leve pedig rendesen elfőhessen. Hogyha kész, akkor már lehet is tálalni ezt a nagyon finom és kimondottan egészséges húsételt, tel is tele fehérjével. Hú, azt hiszem, hogy nálam ez lesz ma az ebéd. Próbálják ki önök is! Lélia.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. A Hajdú-Bihari Közgyűlés kiáll a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett. Már lehet jelentkezni az október 10-i kék túrázás napjára. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Várhatóan év végére elkészül a kormány új digitalizációs stratégiája, amely a digitális esélyegyenlőség megteremtését tűzte ki célul, jelentette be Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz a weboldalak és alkalmazások akadálymentesítése. A tervek között szerepel egy mesterséges intelligencián alapuló, éjjel-nappal elérhető állami ügyfélszolgálat kialakítása is, amely megkönnyíti a lakosság és a hátrányos helyzetű polgárok tájékozódását. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a fővárosi Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja elmondta, a megmozdulással a független jellemzően családi tulajdonú töltőállomások nehéz gazdasági helyzetére kívánják felhívni a figyelmet. A tiltakozás célja, hogy megoldást találjanak a szektort érintő kihívásokra, és biztosítsák a kisebb kutak fennmaradását. Egyhangulag fogadta el a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés azt a határozatot, amelyben kiáll a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett. Pajna Zoltán elnök előterjesztése szerint a területi középszint gyengülése versenyképességi és forrásvesztéssel járna az egész ország számára. A testület hangsúlyozta, hogy a megyei önkormányzatok kulcsszerepet töltenek be a területfejlesztési programok koordinálásában és a települések támogatásában, ezért elengedhetetlen a területi kormányzási funkcióik biztosítása. Megkezdheti a próbagyártást a CATL debreceni gyára az új cellagyártó épületében, miután a cég orvosolta a hatóság által feltárt korábbi hiányosságokat. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal helyszíni ellenőrzései alapján a vállalat megszerezte a szükséges engedélyeket az első 2 gyártósor elindításához. A próbaüzem célja a berendezések és a folyamatok finomhangolása a sorozatgyártás előtt, miközben a cég folyamatos monitoring adatokat ígér a munkavállalók biztonságára és a környezetvédelem érdekében. Már lehet jelentkezni a Magyar Természetjáró Szövetség által október 10-én rendezett kék túrázás napjára, ahol a résztvevők több mint 140 szakaszon járhatják be az országos kékkört. Farkas Péter kommunikációs igazgató elmondta, hogy a vezetett és egyéni túrák mellett idén egy különleges kihívással is készülnek. A 30 éves alföldi kék túra tiszteletére emlékjelvényt kap, aki 30 óra alatt legalább 30 kilométert teljesít a megadott szakaszon. Különleges könyvsarkot alakítottak ki a Déri Múzeum kávézójában a könyvbarátai hálózat tagjaként. Az új közösségi térben a múzeum saját gazdagon illusztrált kiadványai mellett felajánlott kötetek is helyet kaptak. A nagyobb értékű kiadványok helyben lapozgathatók, míg a kínálat egy része szabadon elvihető, illetve új könyvekkel is bővíthető. Puskás István alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a közösségi könyvszekrények nem csak az olvasást népszerűsítik Debrecenben, hanem kiváló találkozási pontként is szolgálnak a látogatók számára.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében túlnyomóan napos száraz idővel telik, majd a vasárnap eső sehol sem várható. A szél mérsékelt marad, délutánra 24-25 fokig melegszik majd fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: Ez a Zamata Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és önök a Zamatot hallgatják. Ma jútúróval készítünk finomságokat, természetesen ugye kiváló főételek is készülhetnek jútúróval. Manapság nagyon divatba jöttek a töltött húsok, és hát fantasztikusan finom lesz a hús, hogyha jútúróval töltjük meg. Én azonban most nem egy töltött húst hoztam önöknek, hanem egy olyan kapros jútúrós csirkemellfilét, amely ilyen kapros jútúrós tejszínes szószban, szaftban sül meg. Nagyon jó ez is. Remélem, hogy ezt is kipróbálják, majd már is mondom, hogy hogyan készíthetjük el. 4 darab csirkemellfilére van hozzá szükségünk, kell még liszt, mert hogy a lisztben fogjuk majd megforgatni sütés előtt a csirkemell darabokat, kell olaj, 20 deka jutúró, 2 deci főzőtejszín, 1 deci víz, 3 gereszt fokhagyma összezúzva, 2-3 evőkanál apróra vágott kapor, valamint só és bors ízlés szerint. A csirkemellfilét vékonyabb szeletekre vágjuk, és egy icipicit kikloffoljuk. Vigyázz, hogy a hús szeleteket azért ne daráljuk le a kloffolóval. Megsózzuk egy kicsit, majd lisztbe forgatjuk őket, és forró olajban a hús szeletek mindkét oldalát egy kicsit megkapatjuk. Nem tovább, csak egy-egy percig oldalanként. Aztán belefektetjük a húsokat egy közepes méretű tepsibe, és elkészítjük hozzá az öntetet. Olajat hevítünk, abba beletesszük az összezúzott fokhagymát, 1-2 másodpercig, éppen csak addig, amíg meg nem érezzük a fokhagyma intenzív illatát, kavargatjuk, tovább nem, mert akkor a fokhagyma ugye megkeseredik. Majd azonnal ráöntjük a tejszínt, hozzáadjuk a vizet, hozzákeverjük a jutúrót, és addig főzzük, amíg az egész nem lesz krémes állagú. Hogyha azt tapasztalják, hogy nem akar krémessé válni, akkor nyugodtan egy csapott evőkanálnyi rizslisztel lehet segíteni a dolgon. Egyébként több mint valószínű, hogy segítség nélkül is krémessé válik majd 3-4 perc alatt ez a keverék. Sóval, borssal ízesítjük, ez esetben is vigyázzanak a só használatával. Majd hozzáadjuk a kaprot, levesztük a tűzről, és azonnal a tepsibe rakott húsra öntjük. Majd betoljuk a sütőbe, és közepes hőfokon 25-30 percig sütjük. Hogyha kész, már lehet is tálalni rizssel vagy akár nokedlival. Emeli az étel mellé kísérőnek, gyakorlatilag bármilyen saláta jó, de én a legjobban klasszikus fejes salátával szeretem. Jó étvágyat!

Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és itt a Zamatban ma jutóróval készítünk finomságokat. És ahogy említettem, a jutórót ugye nem csak feltétként vagy töltelékként használhatjuk, de akár bele is kerülhet a tésztába, mondjuk, hogyha süteményt, sós süteményt készítünk. Egyébként a jutóróval készített lepények is nagyon finomak, és hát például, hogyha szeretik a nyokkit vagy nudlit, akkor ki lehet próbálni, hogy a krumplis tésztához magához hozzákeverjük a jutórót. Úgy is nagyon klassz lesz a végeredmény. Mi azonban most így a műsor vége felé egy jutórós pogácsát fogunk készíteni. A jutórós pogácsához fél deci tejre és egy csomag élesztőre van szükségünk, valamint egy tejáskanál cukorra. Ebből egyértelmű, hogy kelt tésztás finomságot fogunk sütni. 25 deka jutóró szükségeltetik még, 25 deka vaj vagy margarin, 1 kg liszt, 1 tejáskanál só, 2 deci tejföl és 2 tojás sárgája alkotja a tésztát. Na meg természetesen a felfuttatott élesztő. Ugye tejet meglangyosítjuk, beleöntjük egy pohárba, beleteszünk egy tejáskanál cukrot, és meleg helyen felfuttatjuk benne az élesztőt. A túrót közben villával áttörjük, hozzáadjuk a vajat, majd az ácidált lisztet, és hozzáöntjük a felfuttatott élesztőt, sóval még ízesítjük, tejföllel lazítjuk, és hozzákeverjük a tojás sárgáját is. Jó alaposan összegyúrjuk az egészet. Hogyha összeállt a tészta egy cipóvá, akkor beletesszük egy tába, letakarjuk, és meleg helyen, körülbelül 1 óra alatt a duplájára keresztjük. Ezután már csak annyi dolgunk van, hogy a tésztát lisztezett deszkán kinyújtsuk, körülbelül olyan 2 ujjnyi vastagságúra nyújtsuk ki a tésztát, pogácsákat szaggatunk belőle, azokat elrendezgetjük egy sütőfelületen, a tetejüket megkenjük felvert tojással, és már mehet is a sütőbe. Körülbelül 30 perc alatt sül meg egy adag, és körülbelül 2 perc alatt fogy el. Teszteljék le bátran ezt is!

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zenehez a Sunshine FM, és benne végére értünk a mai Zamat. De még mielőtt elbúcsúznék, mindenképpen szeretném megosztani önökkel azt a receptet, amit idén-nyáron próbáltam ki először, és hát azonnal a kedvencem lett. Ez a jutóróval töltött cukkini, ami egy egészen kiváló húsmentes fogás, ráadásul nagyon gyorsan elkészül. Két darab cukkinire van hozzá szükségünk, amit szépen hosszában félbevágunk, a magházukat egy kicsit egy karalábévájó vagy kanál segítségével kikaparjuk, félretesszük, majd sóval borssal meghintjük a kivált cukkinikat és félrerakjuk, amíg összeállít. Tölteléket. Egy keverőtálba teszünk egy fej felkockázott pilahagymát, mellé négy gerezd szintén felkockázott fokhagymát, egy ugyancsak felkockázott kápia paprikát, egy darab tojást, 25 deka jutórót és 15 deka tehéntúrót, keverünk hozzá finomra vágott kaprot és petrezselymet, végül hozzáteszünk a kikapart cukkinit is, de ennek előtte mindenképpen nyomjuk ki egy kicsit a levét, alaposan összekeverjük, majd beletöltjük a cukkini csónakokba, sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, betoljuk az előmelegített sütőbe, és 25 perc múlva már lehet is fogyasztani a jutóróval töltött cukkiniket. Ez is egy fenséges fogás, próbálják ki ezt is, vagy bármelyik másik receptet, csak egyenek jutórót, mert tényleg egy nagyszerű alapanyag. Én köszönöm, hogy velem tartottak, tegyenek így jövő héten is. Kis Kata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Az elkészült ételekhez jó étvágyat kívánok, és persze további kellemes rádiózást. Viszont hallásra!

0: a Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója, a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Még napi díjat is kaptak a januárban Strasbourgban tüntető gazdák. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, köztük a Matthias Corvinus Kollégium és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány is. A fővárosi törvényszék döntése értelmében az érintett szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei visszaszállnak az államra, amivel mintegy 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államháztartásba. A nem felsőoktatási alapítványok kivezetésével az állam célja az átláthatóság biztosítása, valamint az Európai Uniós források megszerzése előtt álló akadályok elhárítása. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása kiderítette, hogy a szervezet az elmúlt években mintegy 14 milliárd forintot költött el politikai célokra és megkérdőjelezhető kifizetésekre. Zoltán Péter miniszteri biztos tájékoztatása szerint a kamara nem csak az utazást és a szállást, de még napi díjat is fizetett a januári strasbourgi tüntetés résztvevőinek, emellett kormánypárti kampányokat és influencereket is finanszírozott. A kormány a szervezet politika mentesítését, a működési költségek 11,1 milliárd forintos csökkentését, valamint a tagdíjak mérséklését tervezi. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a fővárosi Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja elmondta, a megmozdulással a független jellemzően családi tulajdonú töltőállomások nehéz gazdasági helyzetére kívánják felhívni a figyelmet. A tiltakozás célja, hogy megoldást találjanak a szektort érintő kihívásokra, és biztosítsák a kisebb kutak fennmaradását. Saját mohósága lett a veszte annak a zsákai férfinak, aki besúrant egy vámos pércsi idősnő házába, és közel 2 millió forint értékbe lopott el tőle aranyékszereket. A tolvaj az akció után visszatért a helyszínre, ahol a házigazdával összefutva azzal a kifogással állt elő, hogy szőlőt szeretne venni tőle. A jóhiszemű nyugdíjas adott is neki 2 fürtöt, ám az ékszerei hiányát észlelve értesítette a rendőrséget. A nyomozók azonosították és elfogták a sorozat tolvajt, akinek a bíróság elrendelte a letartóztatását. Nyomdatörténeti emléktáblát avattak Debrecenben a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola falán, megjelölve az egykori nyomtató utca helyszínét. Az ünnepségen Pap László polgármester felidézte, hogy Huszár Gál református prédikátor 1560-ban hozta a városba a nyomdát, amely a helyi egyház és a város pártfogásával működött tovább. A jogutód Alföldi Nyomda ZRT vezérigazgatója Pataki Lajos büszkeségét fejezte ki, hogy az ország legnagyobb tankönyv gyártójaként állíthattak emléket a történelmi gyökereknek. Kiváló termést hozott a Debreceni Egyetem Pallagi Kertészeti Kísérleti Telepén tavaly telepített 3 hektáros intenzív almaültetvény. A növényvédő szerek nélkül termesztett gyümölcsből hektáronként mintegy 7 tonnát takarítottak be, amelyet az intézmény közétkeztetésében, köztük egyetemi kórházakban és gyakorlóiskolákban használnak fel. A projekt célja a klímaváltozáshoz alkalmazkodó új termesztési technológiák tesztelése és a tapasztalatok átadása a hazai gazdáknak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Diplomáciai feszültség és bojkott fenyegetés előzi meg a vasárnap esti Izrael-Írország Nemzetek Ligája mérkőzést, amelyet a közel-keleti konfliktus miatt Debrecenben rendeznek meg. A találkozó előtt 170 ír sportoló levélben kérte az ír válogatottat a pályára lépés megtagadására, szombaton pedig a nagyerdei stadionba tervezett sajtótájékoztató és edzés is elmaradt, mert a keret a szövetség vezetőivel tárgyalt. Bár az ír szövetség állítja, hogy a mérkőzést megrendezik, sajtóhírek szerint több kulcsjátékos a távolmaradás mellett döntött. Új rekordot állítottak fel a Berettyó újfalui Bihar Termálliget gyúgy- és strandfürdőben, ahol negyedik alkalommal rendezték meg a 24 órás úszást. Szeptember 25-től egy teljes napon át 218 résztvevő váltotta egymást a medencében, akik összesen 270,75 kilométert tettek meg. Az Európai Sporthét keretében tartott eseményen sportegyesületek, iskolai közösségek és határon túli úszók is részt vettek a mozgás népszerűsítése érdekében. Új műfüves futballpályát adtak át a Debrecenhez tartozó Nagymacson. A 24 millió forintos beruházás keretében a korábbi elavult aszfaltos pályát cserélték ki, emellett új kapukat és magasított labdafogó hálókat szereltek fel. Pap László polgármester a szombati átadón kiemelte, hogy a város a biztonságosabb sportolás érdekében döntött a fejlesztés mellett. A pályaavatással egy időben 6 csapatos focikupát, valamint őszköszöntő szüreti és puliszka fesztivált is rendeztek a település részen. Debrecen térségében túlnyomóan napos száraz idővel telik, majd a vasárnap eső sehol sem várható. A szél mérsékelt marad, délutánra 24-25 fokig melegszik majd fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.

0: Ez a Civis Aktuál. 93.5 a Sunshine FM Debrecen, ez a Civis Aktuál, így szeptember 27-én is. Rengeteg érdekes témával foglalkoztunk a héten, ezeket összegezzük.
1: Gajdos László ma már az élő környezetért felelős minisztérium vezetője és a kormány tagja is. Az elmúlt hetekben több olyan ügy került elé, amelyek egyszerre szakmaiak, és természetesen fontos, hogy politikaiak is. Hatházi Ákossal például ugye nyilvános szakmai vita is volt, és személyesen egyeztettek legutóbb a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, és többek között bejelentették egyébként az új országos környezetvédelmi főhatóság létrejöttét is, majd 2027. január 1-től. Üdvözöllek, Laci, a stúdióban újra. Miniszterként nagyon sok aktuális kérdés van, és nagyon örülünk, hogy amikor hazalátogatsz, akkor azért néha-néha lehetőségünk van megkérdezni aktuális ügyekről. Így lesz ez most is. Ugye említettem a Hatházi Ákossal folytatott egyeztetésedet, hiszen szeptember elején megjelent a hírekben, hogy ugye Kolesár Gergely helyettes államtitkár vezeti a MOHU-nak a átvilágítását, felülvizsgálatát, illetve közreműködik ebben, mint egykori MOL jogász. Ezt kifogásolta többek között Hatházi Ákos, és hogy drasztikusabb beavatkozásokat is szeretne a MOHU működésében. Mi ezzel most a helyzet, hiszen utána megjelent egy közlemény, sőt egy közös videó is Hatházi Ákossal, ahol valahol egymásra találtak a felek, és közös nevezőre sikerült jutni, hogy milyen mértékben van szükség a MOHU átvilágítására, változtatásra, és hogy mi is adott esetben Kolesár Gergely szerepel.
2: Szerintem e tekintetben lényegtelen a Kolesár Gergely személye, a neve, minden tekintetben. 700 ember dolgozik a minisztériumban, egy olyan csapatot akartunk összeszedni, amely ütőképes, és amelynek nagy gyakorlata van a szakmán belül. Ez a fiatalember valóban jogász volt a MOL-nál, lehetett volna máshonnan, van, aki innen jött, van, aki onnan jött, van, aki másik pártból jött, ugye? Tehát számos dolog lehet, és hát kifejezetten előnynek ítéltem, és erről igyekeztem meggyőzni az egykori képviselő urat is, és sikerült is. Kifejezetten előnyösnek tartottam, hogy van fogalma arról a koncesziós szerződésről, amit most átvizsgálunk, és 20 ember alkotta azt a tímet mindenféle szakértőkkel együtt, amit egyébként Kertész Kálldi Zsuzsa államtitkárasszony vezetett. Ebből egy volt az említett munkatársunk, mindhelyettes államtitkár. Tisztázódott a dolog, hogy nekünk nagy felelősségünk van, nem úgy van, hogy felrúgunk szerződéseket, még ha úgy tűnik kívülről, hogy végtelen előnytelen szerződések esetleg, akkor sem lehet csak úgy felrúgni. Meg kell fontolni, egy szerződésben számos olyan dolog van, amihez alkalmazkodni kell. A legfontosabb pedig az ebben az esetben, hogy a szemetet mindig időben elvigyék, és megfelelően kerüljön hasznosításra.
1: Sokan panaszkodnak el a lakosság körében ugye a MOHU szolgáltatásaira. Ha változás lesz, és ugye az átvilágítás is mire próbál fókuszálni, akkor az milyen területen? Hulladékszállítás, hulladékgazdálkodás, a hulladéktárolásra?
2: Nem mondd ezt tovább, mert nem tudok neked semmit mondani. Első felülvizsgálata történt meg a szerződésnek, fogunk tárgyalni természetesen erről az illetékesekkel, de ezt nem a médián keresztül fogjuk megüzenni. Én úgy gondolom, hogy el kell most kezdeni egy nagyon fontos, és
1: a koncesszió majd, egyébként de felmondásra kerülhet, hiszen ma már volt egy olyan kormány tájékoztató, ahol bizony-bizony egy koncesziós szerződés már felmondásra ítélt a kormány, ez pedig ugye az autópálya koncesszió.
2: Igen, hát úgy gondolom, hogy minden
1: ennél bekövetkezik?
2: Minden szerződést fel lehet mondani, majd ez ki fog derülni. Ez is lehet egy opció, lehet egy teljesen átalakított szerződés, lehet egy megújított szolgáltatás, és amit mondtam, ez is lehetséges, hogy megszűnik ez a szerződés.
1: Az új országos környezetvédelmi főhatóság, amit ugye a kormány jóvá hagyott, aminek létrejött egy jóhagyta, be is jelentette a legutóbbi kormányülés követően ugye a miniszterelnök, hogy ez 2027. január 1-jel létre is jön. Hát elsősorban ugye a környezetvédelmi, vagy a környezeti terhelések kapcsán vizsgálatokat folytathat, szankciót szabhat ki. Én azt gondolom, ez azért érinti nagyban egy Nyíregyháza, Debrecen térségét, ahol az akkumulátorgyár.
2: Igen, üzenem. Hát az egész országot érinti, hogy sokkal komolyabban vegyük a környezetvédelmet, a környezetvédelmi ellenőrzéseket, a megelőzéseket, tehát nagyon fontos, hogy olyan szabályokat alkossunk, amit utána az illetőknek be kell tartani, de azok kellően szigorú szabályok. Nem arról van szó, hogy bármit megtiltani, megakadályozni, arról van szó, hogy észszerű, normális keretek között működjön minden és mindenki, ami jó a társadalomnak, jó az embereknek. Most itt nyilván elsősorban, és ez teljesen normális, a fókusz az akkumulátorgyárakon van. Ők is hozták ezt elsősorban életre, illetve az állatjóléti kérdések. Ennek a főhatóságnak ez két sok más egyéb mellett két nagyon fontos feladata lesz. Azért említem ezt a kettőt, mert a többi megvolt a környezetvédelmi, előbb főfelgyőrűségekkel, aztán a kormányhivatalokban működő főosztályoknál, így úgy amúgy, de ezek léteztek, de állatjóléti feladat, illetve ilyen komoly akkumulátor ellenőrző csapat nem volt. Tehát ezek...
1: Akkor bocsánat, ez kikerül a főosztályok hatája alól, a kormányhivataltól?
2: A főosztályok kerülnek ki hozzánk, tehát az lesz az alapja ennek az új hatóságnak, a kormányhivatalok mostani környezetvédelmi hatóságai. Ezek ehhez a főhatósághoz fognak tartozni.
1: A főhatóság pedig a minisztériumhoz.
2: Így van. Ezt mi fogjuk megszervezni, lesz egy országos központi nagy hatóság, és lesz 19 megyei lába kirendeltsége, és megpróbáljuk a munkát úgy csoportosítani, hogy ahol kell, ott a legjobb szakemberek jelenjenek meg egy ellenőrzésnél, hogy szakszerű érdemben elbírálandó ellenőrzések legyenek. Már szigorítottuk a büntetési tételeket, ugye 5 milliárd a legmagasabb büntetési tétel, és fogjuk szigorítani, nem növelni, ugye, mert az nem szigorítás, hanem csökkenteni a határértékeket, tehát kevesebb határértéket kell produkálni bizonyos kibocsátásoknál, hogy még jobban óvjuk a levegőt, a környezetünket és az embereket.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy adott esetben ezeknek a gyáraknak, üzemeknek is változtatni kell, akár ez, a technológián is.
2: Ez szinte biztos.
1: Az egy új követelményrendszer az igazadva.
2: Igen, de semmi extra nincs benne, csak szigorúbb lesz a követelmény. Ez jó kell, hogy
1: ez legyen. Európai átlaghoz közelít, vagy ez még erősebb, vagy szigorúbb lehet a
2: esetben? Ez sok esetben szigorúbb, mint az európai.
0: A Civis Aktuál pedig perceken belül folytatódik itt a Sunshine FM-en.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Debrecen város belterületén a parkolás ingyenes, és nagyon sokan tartózkodnak a nagy erdő közelében. Debrecen, illetve Hajdúböszörmény között is sűrű a forgalom pillanatnyilag, és lakóterten kívül sem lakóterten belül ne feledkezzenek el a sebesség határokról, ne lépjék túl. Debreceni és Bocskai kert között is jelentős a forgalom, de Debreceni és Ballag között rengeteg ilyenkor a kerékpáros. Nagyon sokan kerékpároznak, kihasználva az időjárási körülményeket, és többen hosszabb távot is terveznek, illetve szerveznek. Nagyon sok olyan túróútvonal van a vármegye területén, amik nagyon hasznosak a kerékpárosoknak, hisz nagyon sok helyen már kerékpárutak, amik még nagyobb biztonságot adnak a kerékpározóknak. Önök közlekedők pedig, amikor keresztezik a kerékpárutakat, azt nagyon körültekintően tegyék, elsősorban a gépjárművezetők, hogy a kerékpárosnak van elsőbsége, mindig az egyenesen haladónak. Nyilván a jobbra vagy balra való kanyarodásnál az irányváltoztatási szándékukat időben jelezzék. És nyilvánvalóan

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93. a Sunshine FM Debrecen, ez pedig így szeptember végén is a Civis Aktuál, és korszerű csak nem 70 fő befogadására alkalmas tantermeket adtak át a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán egy könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó cégi támogatásával. A fejlesztés a vállalat és az egyetem évek óta tartó oktatási és szakmai együttműködésének újabb állomása. A partnerség nem csak az oktatásra, hanem pénzügyi, számviteli, elemzési és tanácsadási terület is kiterjed. A cég 3 éve van jelen Debrecenben, tavaly pedig új irodát is nyitott az egyetem irodaházában. Az átadást követően azonnal megkezdődött a tanteremben a fél év első elektronikus adózási órája, amelyet a vállalat egyik szakértője tartott. Erről beszélt a debreceni televízióban Könc Elenikő könyvvizsgálói üzletágvezető.
2: Abban bízom, hogy ez a terem mindannyiunk számára, hogy hallottuk is, egy kapcsolódási pont lesz, egy találkozási pont, ahol a hallgatók képesek lesznek kérdéseket feltenni, kételkedni, megoldásokat találni, kooperálni egymással, az oktatók pedig képesek lesznek mindazt a tudást átadni nekik, amiket ők már megszereztek, amivel felkészítik őket arra, hogy sikeresek legyenek. Azt gondolom, hogy az az érzésem, hogy mi itt Debrecenben mi PVC jelen vagyunk, 35 kollégánk van már a Debrecen irodában, nagyon sok ügyfelünk van, néhányat itt is látok a sorokban, úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek. Ez jelzi számomra, hogy Debrecenben a tehetség jelen van, és ez a tehetség kibontakozásában az egyetem nagyon-nagyon nagy szerepet játszik. Magam is egyébként ebben a teremben többször jártam vizsgáztatni. Az is nagyon jó érzés volt. Szuper jó volt, nekem jobb talán, mint a vizsgázó diákoknak, de nagyon jó volt látni a csillogó szemeket, a felkészültséget, és néha még a bizonytalanságot is, és azt a segélykérést, amit olykor a szemekben láttam. Olyan is volt, hogy azt mondtuk valakinek, hogy milyen jó lenne még egyszer találkozni. Ő ezt nem pozitívumként érte meg, nekem viszont nagyon jó volt legközelebb ismét találkozni vele, és látni a fejlődést. Jó? Tehát, hogy azt gondolom, hogy minden mozzanatból tanulunk, és ez a terem lehet annak a helyszíne, hogy ezeket a pillanatokat megőrizzük magunknak, azzal, hogy felkészüljünk arra, hogy mi vár ránk később. Nagyon köszönöm azt, hogy a helyi társaságok partnereink ebben. Nagyon fontos az, hogy mi azt gondoljuk a PVC-nél, hogy minél színesebb az a tudás, amit a hallgatók kapnak, annál inkább felkészülnek arra, hogy mi vár rájuk később. Csupa izgalom egyébként, nem kell megijedni, ezt a hallgatóknak mondom. Mindig azt szoktam mondani, hogy a lexikai tudás nagyon-nagyon fontos, de még fontosabb a kíváncsiság, a kérdések feltétele, a kételyek megfogalmazása. Mert ezzel leszünk felkészültek arra, hogy mi áll előttünk. Ugye folyamatos változás, jó? Tehát van az a nagyon-nagyon ősi mondásunk, hogy a jó pap is holtig tanul. Higgyétek, ez nagyon igaz. Úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy minél több ilyen pillanat érje őt itt. És egyébként valóban elhangzott az is már kint a tábla leleplezésénél is, hogy nagyon régóta, több éve dolgozunk együtt az egyetemmel, ugye együttműködési megállapodást kötöttünk egymással, járunk vissza oktatni, vonunk be erre társaságokat, színesítjük egyre inkább ezt a palettát, versenyeket szervezünk, versenyeken veszünk részt, vagy akár vizsgákon is, ezt mind-mind nagyon nagy örömmel tesszük.
1: Az általánossal kapcsolatban Báncs Zoltán is nyilatkozott, a Debreceni Egyetem rektora.
3: Centerben működik a PVC helyi irodája, ami a Debreceni Egyetem, és ahol a Debreceni Egyetem kancelláriájának a nagy része is működik most már. Úgyhogy napi a kapcsolat a munkában is, az oktatásban is, a fejlődésben is, és nagyon sok mindenben, nem csak számvitel és pénzügy területén, könyvvizsgálatban, hanem különböző olyan egyetemet érintő fejlesztésekben, elemzésekben, tanácsadásban, ami szintén a PVC másik részlegével dolgozunk évek óta. Én azt gondolom, hogy ilyen környezetben más nem csak hallgatóként ülni, hanem oktatóként is órát tartani. Nyilván az én szakterületem is pont a számvitel, úgyhogy át tudom érezni, és amikor így szétnéz a terembe az ember, bár ugyanazt mondja, mintha a pucérfalak mellett mondanánk a szakmát, mégis más érzés valamihez úgy kötődni a szakmához. És nagyon fontos az, hogy a vállalatokkal, és nagyon-nagyon sok vállalattal van együttműködésünk, szoros kapcsolatunk legyen, és ez a kapcsolat megjelenjen az oktatásban, megjelenjen a külsőségekben, minél több termünkben, mások és mások nyilván a mi karunkon, a Big Four-okon, a tanácsadókon, kívül a bankok, biztosítók is megjelennek, és még mások is nagyon sokan, akár a most betelepült vállalatok, akár a BMW is, ahol ugye az első stratégiai megállapodások a mi karunkkal születtek. Úgyhogy ez mutatja a biztos jövőt, mutatja azt, hogy el lehet helyezkedni, el lehet képzelni az életet Debrecenben, hosszú távon is, amit mutat az is, hogy régen innen eltávozott barátaink kezdenek hazajönni. Tehát ez a város fejlődik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Tojással akarták megdobni Magyar Pétert a szolnoki országjáráson. Országjárásba kezdett Orbán Viktor. Vádat emeltek egy debreceni férfi ellen, aki a közösségi médiában kivégzéssel fenyegetett. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A nemzet egységének fontosságát hangsúlyozta Magyar Péter szombaton országjárásának szolnoki állomásán, ahol tojással akarták megdobni. A miniszterelnök bejelentette, hogy 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indítanak az egészségügyben, valamint dolgoznak a kataadó nem széleskörű visszaállításán és kiterjesztésén is. Kiemelte, hogy a jövőben szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót, emellett kéri a Tisza frakciótól, hogy szavazzák meg a saját mentelmi jogának felfüggesztését. A kormányfő hangsúlyozta, a vélemény különbségek ellenére a magyarok közötti ellenségeskedést meg kell szüntetni. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan közölte, a pártelnök a megyei választmányok ülésein találkozik a helyi vezetőkkel és tagokkal. A zárt körű munka megbeszélés jellegű egyeztetéseken a politikai helyzetet, a közösség összetartását, valamint Magyarország és a Fidesz jövőjét érintő kérdéseket vitatják meg. Orbán Viktor eddig 2 megyét keresett fel, a fennmaradó 17 helyszín látogatásának ütemezése a megyei ülés időpontjától függ. Átvilágítják a hazai állatmenhelyeket és rugalmasabbá teszik az örökbefogadási rendszert, jelentette be Gajdos László miniszter. A döntés előzménye, hogy Kormos Anett humorista elállt egy kis cica örökbefogadásától, a menhely által szabott túlzó feltételek és a váratlanul felmerülő költségek miatt. A tárcavezető hangsúlyozta, az állatvédelem nem akadályozhatja a mentést, ezért a szakmával közösen egy életszerűbb, arányosabb eljárásrendet és egységes szakmai minimumot alakítanak ki. Vádat emelt a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellen, aki a közösségi médiában kivégzéssel fenyegetett meg egy pécsi nőt egy politikai vita során. A vád alapja az internetes agresszió vétsége, amely 2025 óta önálló büntetőjogi tényállásként akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. Dengiláz megbetegedést azonosítottak Hajdú-Bihar vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint egy 19 éves bangladesi diák szervezete fertőződött meg a vírussal, aki még a lappangási időben külföldi tartózkodása során kapta el a betegséget. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy importált esetről van szó, így a fertőzés nem az országon belül terjedt el. Diplomáciai feszültség és bojkott fenyegetés előzi meg a vasárnap esti Izrael-Írország Nemzetek Ligája mérkőzést, amelyet a közel-keleti konfliktus miatt Debrecenben rendeznek meg. A találkozó előtt 170 ír sportoló levélben kérte az ír válogatottat a pályára lépés megtagadására, szombaton pedig a nagyerdei stadionba tervezett sajtótájékoztató és edzés is elmaradt, mert a keret a szövetség vezetőivel tárgyalt. Bár az ír szövetség állítja, hogy a mérkőzést megrendez, sajtóhírek szerint több kulcsjátékos a távolmaradás mellett döntött.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben hétfőn igazi zavartalan napsütésre készülhetünk, szinte alig lesz felhő az égen, itt csapadéktól sem kell tartani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hűvös 6-8 fokos hajnal után napközben kellemes 23-25 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: Egy óra után járunk el mindenkinek, ez továbbra is a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. Ebben az órában is hozom a helyi érdekességeket, valamint a kiváló zenéket egymás után. Tarts velem, rádiózzunk ma is együtt!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, Megszakadás! Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, ez a Civis Aktuál, így szeptember 27-én is. Rengeteg érdekes témával foglalkoztunk a héten, ezeket összegezzük.
2: Gajdos László ma már az élő környezetért felelős minisztérium vezetője és a kormány tagja is.
3: Hetek óta végzik a szakemberek, most feltérképezzük a gyepmesteri telepeket. Az országban van néhány olyan gyepmesteri telep, én úgy gondolom néhány, de most kiderül egészen pontosan, hogy hány, ami vállalhatatlan. Tehát ezzel előbb ezt meg kell nézni. Utána ezeket a telepeket meg kell reformálni. Ezek javarészt önkormányzati működtetésben vannak, de vannak magánvállalkozók is, akivel szerződésben áll az önkormányzatnak. Ezt szemléletet kell váltani, tehát a kóborkutya nem bűnös. A kóborkutya az egy elesett, szerencsétlen állat, akivel nem jól bánt a gazdája.
2: Ez egy hajléktalan.
3: Az egy hajléktalan, és azzal törődni kell, és a gyepesteri telepeken nem szabad tárgynak tekinteni őket, tehát ezt rendbe akarjuk tenni. Nagyon sok menhely működik az országban, nem ideális körülmények között. Szeretnénk hamarosan kiírni azt, amit a kampányban meg is ígértünk, egy menhelyfejlesztési pályázatot. Szeretnénk írni egy országos ivartalanítási programot. Nagyon jól ki kell találni, mert nem szeretnénk, hogyha nem jól sikerül, nem mondjuk úgy, hogy itt-ott nagyon drágán és nem megfelelően végezni kell. Máshol nagyon jól csinálják, csak kis helyen. Tehát szeretnénk, ha ez egy országos, jól működő akció lenne, ezt jól ki kell találni. Ez mindenképpen nagyon fontos. Foglalkozunk az állatvédelmi törvénnyel, foglalkozunk sok minden olyannal, olyan jogszabállyal, amit esetleg lehet szigorítani, bizonyos állatkínzók ellen fellépni, és itt megint jön a zöldőrség. Foglalkozunk azzal is, hogy próbáljuk meg elkezdeni felszámolni a illegális szaporító telepeket és a kutyaviadalokat. Oda pedig egy olyan csapatot kell beküldeni, aki egyrészt ért hozzá, tudja, hogy kell bánni ezekkel az emberekkel és állatokkal, és nem ijed meg a saját árnyékától.
2: Ilyen volt például a szurkolók az állatokért.
3: Igen, csak hát ez most már intézményesített formában
2: szeretném. Erre lesz...
3: Mert a magáncsapatok sem ideálisak.
2: Ennek lesz-e költségvetése? Lesz-e erre vonatkozóan jogszabály, és ha igen, akkor mikorra?
3: Természetesen ez a főhatóság része lesz, január 1-jével fel fog állni. Több mint 2000 ember fog dolgozni ebbe az új, nagyon hatékonynak szánt szervezetben.
2: Közben a közös ügyünk az állatvédelmi alapítványnak az átvizsgálása is elindult.
3: Az
2: erre
3: is
2: miért volt szüksége?
3: Hát mindent átnézünk, és mindenféle pletykák elé akarok menni. Számos pletyka szólt az alapítvány működésével kapcsolatban. Lássunk tisztán, én ugyan benne voltam egy
2: kuratórium,
3: ami bizonyos egy részét látta.
2: Ami nem felügyelőbizottság.
3: Ami nem felügyelőbizottság, amit elégtettek kérelmek bizonyos összegekről, általában szerényebb összegekről. Arról döntöttünk, hogy milyen állat tartószervezet kaphat, de összességében az alapítvány működésére nem volt rálátásunk. Én most megtehetem, hogy ezt felülvizsgálom. Én nekem az a vélelmem, hogy nem lehetett gond itt ez az alapítvány. Azért jött létre, hogy segítse az állattartókat. Én nagyon ellenék keseredve, a más derül ki, de hát nézzük meg, hogy pontosan...
2: Milyen összegek felett diszponált egyébként ez az alapítvány?
3: Hát ami, őszintén szóval nem tudom, csak azt, ami a kuratórium néhány 100 millió forintot osztott el, javarészt 500 ezer, meg 1 millió forint közötti összegeknek. Az volt a cél, hogy minél többen kapjanak, ha kis összeget is, de minél többen kapjanak. De összességében majd ez ki fog derülni. Új kuratórium irányítja október 1-től egyébként az alapítványt, átnézünk mindent, és utána ennek az alapítványnak még hatékonyabban kell működni, mert ez az alapítvány nagyon sokat segített a kis állattartókon, ezt szeretnénk folytatni.
2: Aktuális téma a fűtési szezon közelettével a tűzifa kérdése. A tűzifa program elindul-e, ha igen, akkor most milyen feltételekkel, hiszen szintén volt szeptember elején egy ilyen kis vita a volt agrárminiszterrel, Nagy Istvánnal, aki azt mondta, hogy nem biztos, hogy erre lesz, illetve a korábbi pénzek sincsenek kifizetve, illetve fa sem biztos, hogy lesz megfelelő, miközben te arról biztosítottad a közvéleményt, hogy megy a program tovább, és lesz tűzifa program.
3: Menjünk sorba, őszintén szólva, minden tiszteletem mellett nem értem a volt agrárminiszter urat, Nagy Istvánt. Ő pontosan tudja, hogy miről beszél, és mégis mást mond. Tehát azt az összeget januárban, februárban, márciusban, mivel rendelkezésre állt, ott volt náluk, egyszerűen át kellett volna utalniuk az erdészeteknek, azért a szociális tűzifa programért ez 4 milliárd forint, nem kellett volna ezzel megvárni a kormányváltást, azt a pénzt el kellett volna juttatni akkor, amikor ezt a szolgáltatást elvégezték. A kormányváltás és az átadás átvétel miatt idő telik el, egyrészt a fakérdés az agrárból átkerült az új minisztériumhoz hozzám, és ez a bürokrácia útvesztőjében van most ez a pénz, rajta vagyunk, hogy amit nem adott oda az előző kormány, mi odaadjuk. De ez nem befolyásolja azt az összeget, ami egy új összeg, és amit mi ígértünk a kampányba, gyakorlatilag az 2x5 milliárd forint, amiből most az első 5 milliárd forintért lehet ugye szociális tűzifát igényelni. A januári 23 ezer forintos áron kemény fa esetében, lágy fa esetében 15 ezer forintos áron az önkormányzatok ilyen áron tudják majd ezt igénybe venni és kiosztani ezt az összeget, és természetesen jön a következő etap majd. Tehát én úgy gondolom, hogy nem kéne félrevezetni a tisztelt nagy érdemet.
2: De nyilván a jelenlegi kormány ki fogja fizetni akkor azt a 4,2 milliárdot is,
3: ez
2: ami...
3: Olyannyira, hogy ott van nálunk a minisztériumban, technikai kérdés zajlik, az erdészetekkel már én ezt 2 hónappal ezelőtt egyeztettem, hogy megkapják, és ezen felül jön az újabb. És az a pénz nem annak a része, az egy tartozás, amit az előző kormány helyett mi fogunk kifizetni, és indul az új 5 milliárdos program.
2: Lesz
3: ami aztán jövőre folytatódik természetesen.
2: Tehát van biztos fedezet, és természetesen igen, elegendő tűzifa is.
3: Igen, elegendő tűzifa, ezt is leegyeztettük az erdészetekkel. Szeptember 15-tel elindult ez a program, és én remélem, hogy jól is fog működni.
2: Köszönöm, örülünk, hogy itt volt a stúdióban.

0: Humor és a fergeteges poénok garantáltak ezen az estén, ahol Ress Abigail műsorvezető gondoskodik a jó hangulat felvezetéséről. Gyertek el egy felejthetetlen nevetésre, és engedjétek ki a gőzt Ráskó Eszter sziporkázó előadásán. Húzzátok fel a legstílusosabb szerkótokat, mert a pop királynője beköltözik a debreceni Mélius Juhász Péter könyvtárba. Szeptember 24-éig látogatható a zenei és művészeti részleg különleges Madonna mini kiállítása, ahol végigkövethetitek az énekesnő ikonikus korszakait és a popkultúrát megrengető pályafutását. Csekkoljátok le a poptörténelem legmenőbb pillanatait a BEM téren, és érezzétek át az igazi Vogue életérzést. Fejtsétek meg az irodalom legizgalmasabb családi titkait a Debreceni Irodalomházában. A 13 hattyú című időszaki kiállításon Szabó Magda és édesapja képzeletbeli világába pillanthattok be családi tárgyak, elfeledett levelek és szuper videó installációk segítségével. Ha kíváncsiak vagytok, miért maradtak megíratlanok a legendás írónő apjának történetei, irány a Péterfia utca, és derítsétek ki a megfejtést az év végéig látható tárlaton. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Köszönjük szépen, további programtippeket pedig érdemes majd ma is szemezni a sunshine.hu-n.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
3: Sunshine FM programajánló.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.

0: Ez a Cév is aktuál.
1: De az elmúlt napokban ismét fellángolt a vita most arról, hogy vajon hogyan, mennyire, idézőjelben mondva, figyelnek minket az okos eszközeink. Egy friss cikkben ugye az LG okos tévéivel kapcsolatban merült fel, hogy a készülékek a felhasználók tudta nélkül rögzítik, tehát maga a televízió, az okos tévé, ami a környezetében elhangzik, vagy látszik. Ezt a gyártó nyilván tagadja, tehát az LG erről kiadott egy közleményt is, de hogy vajon hol van ebben az igazság, hogy lehet-e mondjuk a telefon, az okos tévé, vagy a laptop arra képes-e, hogy a mikrofonján keresztül hallgasson minket, vagy nézzen a kameráján keresztül. És ha lehetséges, akkor ez azt is jelenti, hogy valóban megtörténik. Tehát, hogy ennek próbálunk most utána járni, mert hogy telefonon hívtunk szakértőt is, állandó informatikai szakértőnk, Gyurcsán Gábor, informatikus, az IT Mind vezetője. Gábor, a kérdés az, hogy tehát tényleg egyből csapjunk bele, hogy tényleg lehetséges-e az, hogy azt már hallottuk, hogy a telefonunkat a különböző social media fenntartó cégek, azok figyelik, lehallgatják, marketing szempontból információkat szednek, de hogy ez létezhet, hogy most már az okos tévé is annyira okos, hogy figyel minket otthon, és hallgatja, vagy nézi, hogy mit csinálunk, miről beszélünk?
2: Alapvetően létezhet, tehát a V-ben is benne van egy okos tévé, és azért okos, mert hogy ez már hálózatra van kötve, tehát internetre van kötve, ezek az okos tévék ugye streaming funkcióval vannak ellátva, interneten vannak, és alapvetően műszakilag minden további nélkül. Ugye, ami cikkben is olvasható az, hogy ő bizonyos adatokat küld a gyártónak. A gyártó azt mondja, hogy ezek az adatok olyan adatok, mint például milyen eszközök találhatók a közelében, milyen hálózatok vannak a közelében, ezeket továbbítja neki. Tehát alapvetően ezek az információk szerintem nem olyan újdonság, hogyha azt mondjuk, hogy ez már minden háztartásban ott van.
1: Tehát hogy akkor azt mondjuk, is meg tudják, le tudják szűrni, hogy mondjuk az én LG készüléken mellett éppen egy Samsung készülék van, vagy egy én milyen operációs rendszert használok, vagy ilyeneket is?
2: Alapvetően szerintem igen, nyilván ilyen szinten ebben a történetben nem látok bele, de azt látni kell, hogy amikor egy ilyen okos tévét beüzemelt, az első kérdés az ugyanúgy, vagy az első lépés az ugyanúgy működik, mint hogyha egy telefon megvesz, hogy elfogad az összes feltételt, amit nyilván senki az
1: égegyet. Így van, ezt akartam mondani, hogy mindent elfogadunk, mi hülyék, ugye ki az, akinek erre van ideje, hogy elolvassa.
2: Persze, ráadásul ugye az EU-ban ez elég szigorúan szabályozva, és már is nagyon valószínűleg tartom, hogy amik ilyen okos eszközök bejönnek az EU-ba, annak a nagy része meg is felel ezeknek a szabályoknak, és abban azt fogadod el nagy valószínűséggel, hogy olyan adatokat osztasz meg az eszköz gyártójával, ami az ő termékének a fejlesztését segítheti, vagy adott esetben marketing tevékenységet segíthet. Az, hogy technikailag egyébként ők tudnak mondjuk, nem tudom én, hangot átvinni, vagy adott esetben a kamerában rendelkező tévékről képet, technikailag biztosan megoldható, hogy ezt ők megoldják-e, azt sose fog kiderülni.
1: Ja, ez már rajtuk múlik.
3: Az LG kapcsán felmerült, hogy ugye a TV mikrofonja akkor is érzékelhet hangokat, amikor a képernyő ki van kapcsolva, de ez technikailag valóban lehetséges?
2: Igen, az ugye gyakorlatilag ezek a tévék már nincsenek kikapcsolva. Kikapcsolva akkor lesz, amikor kihúzod az áramot, és nem kap áramot. Aha. Mert abban az esetben, ebben a tévékben olyan funkció van például, hogy hangra az újabb tévéket be tudod kapcsolni hangvezérléssel. Na most ahhoz, hogy ő felismeri a hangod, meg egyáltalán hallja, hogy te beszélsz hozzá, ahhoz neki gyakorlatilag folyamatosan pásztázni kell a hangot. Ehhez azt jelenti, ez azt kell feltételezni, hogy a mikrofon működik, lehet, hogy képernyőt te nem látsz, meg hangot nem ad, de ő egy ilyen háttérben, egy ilyen standby módban, ő folyamatosan pásztázza a hangot. Most nyilván erre is vannak biztos, majd, vagy meg lesznek is okosabb technikai megoldások, de alapvetően itt a probléma az ez volt a tévében.
1: Jézus, már akkor mindent tud rólam a tévém. Tehát, hogy hazamégy, és akkor köszönj neki már. Szia, drágám, hazajöttem. Az asszony, de örülsz nekem, nem neked köszöntem, a tévémnek, érted?
2: Ha belegondolsz ebbe, ez nem olyan túlságosan elrugaszkodott, ha csak visszagondolsz a Vasember című filmre, ahol gyakorlatilag mindent ezzel vezérelt, a Jarvis Scott meghívtad, és ő bekapcsolta a tévét, felkapcsolta a villany. Nyilván ezekhez az kell, hogy bizonyos olyan dolgokról meg lemondj, hát addig, amíg te ezt nem tudod magadnak előállítani, és egy gyártónak a termékét kell, hogy megvedd, addig rá vagy utalva.
1: Na most ugye a telefonnál visszatérek a telefonra, mert hogy ebből indultunk ki annak idején, és most már nyilván az okos tévékre is ez rávetül, ez a gyanú, hogy akár így hallgatnak, vagy néznek minket, hogy a termékekről beszélnek itt barátaim is, ismerőseim, és én is belefutottam már hasonlóba, de talán azt mondtam, hogy nem biztos, hogy azért, mert lehallgatnak. Viszont, hogy beszéltek valamilyen termékről, vagy témáról, és ilyen reklámok jelennek meg a social felületen utána, hogy ehhez tényleg szükség van lehallgatásra, vagy csak egyszerűen nézi azt, hogy milyen témákra, hogy keresünk rá, esetleg milyen cikkeket olvasunk el, ami az érdeklődési körünkbe tartozik.
2: Ugye ezzel kapcsolatban én nem emlékszem pontosan hivatalos infó érkezete, de ezt mi is tapasztaltuk, mi külön a kollégáimmal ezzel szórakoztunk munkaidőben természetesen, hogy telefont eltettük, de halló távolságban is, mondjuk télen elkezdtünk, nem tudom én, medencékről beszélni, aha, és nem kerestünk rá, nem jelentkeztünk be semmi, és nyilván elkezdte feldobálni nekünk a legnagyobb közösségi platforma a merencés vásárlási javaslatokat. Szóval szerintem ez biztos, hogy működik.
3: Szerinted mennyire nehéz egy hacker számára távolról hozzáférni egy telefon, vagy laptop, vagy esetleg okos TV mikrofonjához? Ez veszélyt jelenthet számunkra?
1: Igen, ez óriási gond, mert ugye ettől most már akkor félhetünk, hogy ha nem csak a szolgáltató az, aki azt mondtad adatot gyűjt, hanem adott esetben bárki, aki a hálózatot feltöri, és rajta keresztül minket figyel.
2: Alapvetően azért ezek nem olyan triviális dolgok, mindent fel lehet törni, ez 100%. Ez csak időkérdése. Na most az, hogy pont a te tévédet, vagy a te telefonodat pécsőzi ki magának, hogy látnak, hogy Béla mit csinál péntek reggel 5 órakor adás előtt.
1: Hát az megnézheti. A WC-n kucorog és duolingózik, érted? Tehát, hogy ezt meg lehet például.
2: Nem tudom, hogy mennyire célzod, de nyilván mindent fel lehet törni. Itt ugye nyilván a gyártók is folyamatosan frissítgetik a meg, hogy ugye ezeket a termékeket, szoftverek üzemeltetik, és ezeket a szoftvereket frissítik, és egyébként a tévék is ki szokták írni, hogyha van új verzió belőle, és ezt érdemes lefrissíteni. A másik oldal pedig az, hogy itt az AI korában gyakorlatilag már mindenki fejlesztő és hacker tud lenni viszonylag rövid idő alatt és gyorsan. Nyilván ezek az új AI megoldások a hackkelés nem annyira engedik, de ez is megoldható, és célzottan akár ez is előfordulhat, mivel ezek is hálózaton és interneten működő eszközök.
1: Na, még egy gyors kérdés itt a végére, hogyha már ezek tényleg ez a veszély fennáll, akkor egy átlagos felhasználó, mondjuk mint Mara vagy én, ugye hogyan tudjuk azt ellenőrizni, hogy melyik alkalmazás vagy eszköz fér esetleg a mikrofonomhoz, és hogy ezt akár használja is. Ugye találkoztunk olyan, hogy laptopokon, MacBookokon, stb. Le lehet ragasztani, vagy leragasztják a kamerát, vagy elhúznák, van melyiken már van ilyen elhúzós retesz. Tehát, hogy hogyan védekezzünk ellene, hogyha beazonosítottuk adott esetben?
2: Először is nem tudom, hogy fogod tudni beazonosítani, de ez még elég ilyen gyerekcipős történt egy tévén, hogy fogod valószínűleg, hogyha mondjuk van valami kijelző, vagy elkezd villogni, vagy egyszerűen én még nem találkoztam ilyennel, de alapvetően a legbiztosabb az, hogyha nem tudom, egy tévét bekapcsolod, és jön egy értesítés, hogy új szoftver készült a tévéhez, akkor az frissíti le, mert általában ezekben ilyen biztonsági dolgokat szoktak kijavítani.
1: Aha, tehát akkor ne azt mondjuk, hogy nem frissítek, hogy nehogy már ő le tudjon hallgatni, vagy ne tudja a gyártó, nehogy adatokhoz jusson, hanem inkább azért frissítsük, hogy idegenek ne férjenek hozzá.
2: Nyilván, aki ennyire bele akar menni a történetbe, az el is olvashatja, hogy mit tartalmaz a frissítés, mert azt is leírják egyébként.
1: Köszönjük szépen, hogy segítettél nekünk. Gyurcsány Gábort, az IT Mind vezetőjét, informatikust hallottátok, aki próbált minket segíteni, kalauzolni abban, hogy egyáltalán lehetséges-e ez, amit most legutóbb az LG okos tévéről olvastunk, de természetesen más ilyen elektromos kütyükről, vagy okos kütyükről, de amik forgalomban vannak, már hallottuk a lehallgatással és az információgyűjtése kapcsolatban. Köszönjük szépen!
0: Ez volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez a legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Feljelentést tesznek az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer hiányosságai miatt. Majdnem 3 millió járművet hív vissza a Volkswagen és az Audi. Az ár és top azonnali kivezetését sürgetik a hazai szakmai szervezetek. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésének hiányosságai miatt. Tanács Zoltán tárcavezető közölte, a több mint 16 milliárd forintból megvalósított projektet hiába teljesítették és fizették ki a kivitelezőnek. Az állami átvizsgálás szerint a rendszer mindössze 52%-os készültségű, ügyféloldali funkciói pedig szinte alig működnek. A tárca felbontotta a külső üzemeltetési szerződést, átvette a forráskódot, és saját szakértői csapattal tervezi befejezni a fejlesztést az év végéig. Az ár és top azonnali kivezetését sürgetik a hazai élelmiszer előállító és kereskedelmi szakmai szervezetek. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára Neubauer Katalin kiemelte, hogy a szabályozás ma már kisboltok bezárásához, a választék szűküléséhez és a kereskedelmi színvonal romlásához vezet, mivel az élelmiszer árak augusztusban már csak nem 5%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A szakma szerint a tiszta piaci árverseny biztosítaná a legkedvezőbb árakat és szolgáltatásokat a vásárlóknak. A kormánymű csavarjainak korróziós hibája miatt világszerte majdnem 3 millió járművet hív vissza a Volkswagen és az Audi. Az akció a 2013 és 24 között gyártott Golf, Tiguan, Turán és Caddy, valamint az Audi Q3 modelleket érinti. A gyártó ingyenes csavarcserével hárítja el a kormány meghibásodási kockázatot, a járművek azonban addig is biztonságosan használhatók. Csőd közeli helyzetbe került mintegy 1000 kis- és középvállalkozás által üzemeltetett benzinkút Magyarországon, figyelmeztet a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor elnökségi tag közölte, miközben a MOL jelentős nyereséget ér el, a független kutak a magas terhek miatt eladósodnak. A szövetség a teljes KKV szektorral közösen demonstrációt szervez a fővárosi Kossuth térre, hogy felhívja a figyelmet az adó- és bérterhek csökkentésének, valamint az érdemi gazdasági párbeszédnek a szükségére. Már az osztrák sajtóban is kiemelt témaként foglalkoznak a kőszegi aszbeszt szennyezéssel. A Kurier beszámolója szerint a határmenti városban végzett levegő mintavételek során a törvényi határértéket 75-szörösen meghaladó rostkoncentrációt is mértek. A szennyezett építőanyag a feltételezések szerint Ausztriából származik, az ügyben a legfőbb ügyészség is eljárást indított környezetszennyezés, súlyos testi sértés és a közbiztonság veszélyeztetésének gyanúja miatt. Utóellenőrzést rendeltek el a Fradi Város projekt 25 milliárd forintos állami támogatása ügyében. A belügyminisztérium elutasította az FTC elszámolását és a teljes összeg visszafizetését követeli, mert azt beruházás helyett működésre és játékos vásárlásra költötték. A klub állítja, szabályosan járt el és elutasítja a követelést.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben hétfőn igazi zavartalan napsütésre készülhetünk, szinte alig lesz felhő az égen, itt csapadéktól sem kell tartani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hűvös 6-8 fokos hajnal után napközben kellemes 23-25 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mariannának nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. Csodás vasárnap délután, drága Sunshine, rádióz velem az elkövetkezendő 4 órában, hozom a térség ritmusát és a legtutibb infókat. Az órát megkezdem The Bauszával és a Magnetikkel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A mai napon, szeptember 27-én az Adalbertek ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. 142 éve, 1884-ben ünnepélyes keretek között a mai napon megnyílt a Budapesti Operaház. 1972-ben Elton John a kimerültségtől és az influenza miatt összeesett a színpadon, majd hamarosan folytatta a koncertet. A koncertet egyébként Los Angelesben tartották, a Better of Death című szám előadása közben esett össze, nagyjából 10 perc után visszatért, és befejezte a majdnem 3 órás koncertet. 1980-ban, 46 éve az idegenforgalom világnapját ünnepeljük ezen a napon, és végezetül pedig a vasút születésnapja is van, amit 201 éve ünneplünk. Annak emlékére, hogy megnyílt az első vasúti pálya Angliában, Stockton és Darlington között. Időjárás szempontból jelenleg térségünkben 24 Celsius fok van, gyengén felhős az ég, hosszan kitart a vénasszonyok nyara, tökéletes az időjárás arra, hogy egy picit sétálj a szabadban. Hamarosan meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de arra kérlek, hogyha bármit látsz, feltétlenül az meg velem 0620 316 3000. A következő percekben pedig David Guettával megyünk tovább, aki ezzel a zenével is hozta azt, amihez nagyon ért. Fogott egy jól ismert klasszikust és csinált belőle egy modern pörgős dance-zenét. A Baby Don't Hurt Me azonnal felismerhető a 90-es évekből, de Guetta verziójában új életet kapott. És simán működik a mai klubokban és rádiókban is. Egy kis nosztalgia, egy kis modern elektronika, és már kész is a táncolható sláger. Már játszom is neked itt a Sunshine-on David Guettától a Baby Don't Hurt Me-t 2023-ból.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: 2012-ben utaztunk vissza az éteren keresztül a Sunshine-on, Majkával és a Belehalokkal. Most pedig nézzük meg közösen, mi a helyzet az utakon. Továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykáló között. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van, ezért jelentős torlódásra, valamint hosszabb menetidőre kell számítani. A 36-os főúton Nyíregyháza külterületén pedig csatornáznak. A 47-es kilométernél a főútat teljes szélességében lezárták, a forgalmat pedig a 38-as és a 338-as főútra terelik. Ugyanakkor a 38-as főúton Tokaj és Tarccal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől egészen a 7-es kilométerig több szakaszon lezárták a fél útpályát, ugyanakkor jelzőlámpás irányításra is kell számítani. Viszont Debrecenben is lassabb haladással számolj, hiszen a 101-es és a 103-as kilométer között útépítés zajlik, illetve szélesítési munkák miatt útszűkületre, valamint alkalmanként félpályás lezárásra kell számítanod. A 107-es és a 109-es kilométer között szintén Debrecenben több szakaszon útépítők dolgoznak, mindkét irányban az útszegélyt javítják, vagy aszfaltoznak, ezért a külső sávot helyenként lezárják. Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán, a 35-ös főúton pedig optikai hálózatot fejlesztenek, a 65-ös, valamint a 66-os kilométernél pedig útszűkület mellett halad a forgalom. Továbbra is segítsük együtt autós társainkat, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig játszom a Sunshine on neked Lost Frequencies-től, a Leave It All-t.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

is érkeztünk a Sunlight első órájának a végéhez. A következő órában horoszkópozunk, sőt, mi több, foglalkozunk majd az egészségünkkel is. De hogy pontosan miről fogok beszélni, az még egyelőre maradjon az én kis titkom. Az óra búcsúdalamos Dua Lipa és a Houdini lesz. Ha valaki tudja, hogy hogyan kell egyből berobbani egy dallal, akkor ő az. A szám lendületes, táncolható, közben pedig hozza azt a tipikus Dua Lipa féle magabiztos hangulatot, amit már jól megszokhattunk. A cím sem véletlen, egy kis eltűnök, felbukkanok játék, miközben a zene garantáltan a fejünkben marad. Már pörög is itt a Sunshine-on, utána egy pici pH érték, majd jön Sipos Marianna, a legfrissebb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kiáll Hankó Balázs mellett a Fidesz elnöksége. Felkészülten várja a következő fűtési szezont az MVM csoport. Hamarosan kinevezhetik a debreceni rendőrkapitányság új végleges vezetőjét. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Kiáll Hankó Balázs mellett a Fidesz elnöksége, miután az országgyűlés hétfőn tárgyalja a volt miniszter mentelmi jogának kiadását. A párt közleményében abszurdnak és politikai leszámolásnak nevezte a hűtlen kezelés gyanúját, hangsúlyozva, hogy Hankó Balázs a jogszabályokat és a kormány iránymutatásait követve döntött a 17 milliárd forintnyi kulturális forrás arányos elosztásáról. A Fidesz szerint a volt tárcavezető kiállt a nemzeti kultúra mellett, az ellene indult eljárást pedig szorosan nyomon követik. Felkészülten várja a fűtési szezont az MVM csoport. A társaság közlése szerint a hazai tárolókban már több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáz áll rendelkezésre, ami maradéktalanul biztosítja a lakosság biztonságos téli ellátását. Az áram és a gázhálózatok korszerűsítésére idén is milliárdos beruházásokat fordítottak, a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű szakemberei pedig elvégezték a szükséges karbantartásokat a folyamatos energiaszolgáltatás érdekében. Hamarosan kinevezhetik a debreceni rendőrkapitányság új végleges vezetőjét Illés Tamás személyében. Hajdúbihar vármegye rendőrfőkapitánya Bak Richard november 1-jei hatállyal bízná meg a korábban Nyíregyházán is szolgáló szakembert. A döntés előtt a megyei rendőrfőkapitány kikéri Debrecen közgyűlésének véleményét is. A képviselőtestület a jövő csütörtöki ülésén tárgyalja az előterjesztést. Új műfüves futballpályát adtak át a Debrecenhez tartozó Nagymacson. A 24 millió forintos beruházás keretében a korábbi elavult aszfaltos pályát cserélték ki, emellett új kapukat és magasított labdafogó hálókat szereltek fel. Pap László polgármester a szombati átadón kiemelte, hogy a város a biztonságosabb sportolás érdekében döntött a fejlesztés mellett. A pályaavatással egy időben 6 csapatos focikupát, valamint őszköszöntő szüreti és puliszka fesztivált is rendeltek. Rendeztek a település részen. Saját mohósága lett a veszte annak a zsákai férfinak, aki besúrant egy vámos pércsi idősnő házába, és közel 2 millió forint értékbe lopott el tőle aranyékszereket. A tolvaj az akció után visszatért a helyszínre, ahol a házigazdával összefutva azzal a kifogással állt elő, hogy szőlőt szeretne venni tőle. A jóhiszemű nyugdíjas adott is neki 2 fürtöt, ám az ékszerei hiányát észlelve értesítette a rendőrséget. A nyomozók azonosították és elfogták a sorozat tolvajt, akinek a bíróság elrendelt a letartóztatását. Generációkon átívelő nyomot hagynak a gyermekkori traumák, derült ki egy 1300 felnőtt bevonásával készült hazai kutatásból. A felmérés szerint a fizikai és érzelmi bántalmazás, valamint a családi szenvedély betegség mintázatai 3 generáción keresztül is összefügghetnek, növelve a felnőttkori önsértés, az öngyilkossági kísérlet és a szerhasználat kockázatát. A szakemberek hangsúlyozzák, a jótékony gyermekkori élmények és a támogató közösségi kapcsolatok kulcsfontos biztonságú védőfaktort jelentenek a családi traumák öröklődésének megtörésében.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben hétfőn igazi zavartalan napsütésre készülhetünk, szinte alig lesz felhő az égen, itt csapadéktól sem kell tartani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hűvös 6-8 fokos hajnal után napközben kellemes 23-25 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3 óra után 4 perccel a legfrissebb híreket követve már vissza is húppantam a székembe, és belecsapunk a Sunlight második órájába. Ebben az órában horoszkópozunk, foglalkozunk az egészségünkkel, de előtte játszom Hugh Girl és David Guetta közösét, a Shine-t 2026-ból.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Coldplay, My Universe, ez szólt jó hangosan a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk, és már itt is van velem Kata, aki megosztja velünk, mit jósoltak mára szeptember 27-ére a csillagok.
2: A kos hajlamos lehet túlpörögni a hétindításkor, ezért érdemes tudatosan, lassan és megfontoltan kezdenie a teendőket. A bika kiegyensúlyozottan veszi a hétfői akadályokat, s a megbízhatóságával gyorsan kivívja a környezet elismerését. Az ékrek fejében zsonganak a friss ötletek, ám ha nem jegyzi le őket, a nagy részük feledésbe merülhet. A rák kissé nehezen rázódik bele a munkahét ritmusába, így jót tesz neki, ha könnyebb feladatokkal indít. Az oroszlán határozott elképzelésekkel érkezik a munkahelyére, és határozottságával azonnal magára vonja a többiek figyelmét. A szűz rögtön kiszúrja a rendszerben rejlő hibákat, ám érdemes építő hangnemben megfogalmaznia az észrevételeit. A mérleg hamar megtalálja a közös hangot mindenkivel, így észrevétlenül simítja el a reggeli feszültségeket. A Skorpió elképesztő fókuszáltsággal lát munkához, és olyan részletekre is rávilágít, amelyek a többiek figyelmét elkerülték. A nyilas lendületes optimizmusa átragad a környezetére, ami jelentősen megkönnyíti a közös feladatok elkezdését. A bak szigorú prioritásokat állít fel a hétre, és ehhez tartva magát hatékonyan halad a kitűzött célok felé. A vízöntő egy formabontó gondolattal kavarja fel az állóvizet, és teljesen új megvilágításba helyezi a menetrendet. A halak erős intuícióival megérzi, hogy hol van rá a legnagyobb szükség, és önzetlenül siet a fejetlenségben lévők segítségére.
1: Nagyon köszi, Kata! Várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most viszont Alex Warrennel és az Ordinaryvel megyünk tovább a Sunshine-on.
0: Sunshine FM asztrológia.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Lassan hivatalosan is megérkezünk az évnek abba a szakaszába, amikor, ha valaki felszáll a buszra és elköhint egyet, három ember azonnal elfordul tőle. Ismerős, ugye? Bizony, megkezdődött a mindenki köhög időszak. Ahogy hűvösebbek lesznek a reggelek, egyre több időt töltünk zárt helyeken, újraindult az iskola, az óvoda, a munkahelyeken pedig szépen lassan megjelennek az első náthás kollégák, és ilyenkor valahogy mindenki egyszerre kezd el tüsszögni, köhögni, zsebkendőt keresni. Persze egy köhögés még nem jelenti azt, hogy valaki beteg, lehet a háttérben egyszerű torokirritáció, allergia vagy akár a szárazabb levegő is, de ha tényleg elkapunk valamit, akkor azért érdemes egy kicsit visszavenni a tempóból. Tudom, ez nem mindig egyszerű, az embereknek ilyenkor is lenne dolga, határidő, bevásárlás, gyerek, munka, de a szervezetünk nem igazán ismeri azt a mondatot, hogy most nincs időm betegnek lenni. A legegyszerűbb dolgok ilyenkor továbbra is sokat számítanak, rendszeres kézmosás, gyakori szellőztetés, elegendő folyadék, normális alvás és egy kis pihenés. És talán az sem árt, ha nem megyünk be betegen mindenáron a munkahelyre, mert attól még nem leszünk hősök, viszont könnyen lehet, hogy a fél iroda velünk együtt kezdi majd a reggelt köhögéssel. És még valami, ne felejtsük el, hogy az ősz nem csak a megfázásról szól, itt van a forró tea, a sütőtök, az alma, a színes falevelek, a kellemes séták és azok a reggelek, amikor végre lehet egy nagyot cippantani a friss, hűvös levegőből. Szóval vigyázzunk magunkra, figyeljünk egymásra, és ha mostanában valaki mellettünk köhög egyet, azért nem kell azonnal elköltözni a másik szobába, de egy kézmosás azért tényleg nem rossz ötlet. Ami szintén nem rossz ötlet, az a következő zene lesz. Olivia Dean, So Easy. Vele megyünk tovább a Sunshine-on.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Sheeran után a Sunshine-on elérkeztünk a Sunlight fél idejéhez. A következő órában ismételten meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, hozd meg velem 0620 316 3000. Jöjjön most egy olyan zene záráskép, ami bizonyítja, hogy néha egy régi történetből is lehet valami egészen új. James Arthur az Impossible című zenéjével 2012-ben robbant be igazán a köztudatba, és azóta is nehéz úgy meghallgatni, hogy ne legyen egy kicsit libabőrös az ember. Egy szakítás, egy kis csalódás, rengeteg érzelem, James Arthur pedig egyszerűen csak kiénekli magából az egészet. Na ez az a dal, amit nem feltétlenül akkor hallgatunk, amikor jó kedvünk van, de valamiért mégis mindig jól esik. Remélem, hogy most is jól fog esni, már játszom is neked a Sunshine-on, utána egy pici pH érték, majd jön Sipos Marianna a legfrissebb hírekkel. Számítok rád a kövi órában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazást, balesetmentes közlekedés. Ilyenkor hétvégén nagyobb a forgalom, elsősorban az M3-as autópályán és az országhatár állomások fele. Tiszabecs felé is sűrű forgalommal szembesülnek a közlekedők. Több olyan főútvonalon, például 4-es számú főútvonal jelentős leterheltséget mutat, elsősorban lakóterten kívül, Debrecen és Záhony között. A záhonyi határállomás közelébe több kilométeres járműoszlop alakul ki ilyenkor, amik nagy rész kamionokból, nyerges vontatókból. Mellettük való elhaladáskor a szabályoknak megfelelően tegyék és kellő oldaltávolságot tartsanak. És ilyenkor hétvégén nagyon sokan kerékpároznak, sőt, a Tokaj nagyon kedvelt, mint kiránduló, rengetegen használják a kerékpárt, sőt a vasúti közlekedésben is kerékpárokat különböző vasúti szerelvényeken szállíthatnak. Érdeklődjenek, kérjék ki a már véleményét, hogy milyen utakra, hol szabad szállítani kerékpárt. Viszont akik kerékpárúton közlekednek és a későbbiekben térnek vissza, a láthatósági mellényt viseljék. Tudják, korlátozott látásviszonyoknál nagyon fontos látni és látszani, hogy időben észrevegyék a kerékpárosokat. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé. A hajdúvihari közgyűlés kiáll a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre kiírt pályázati felhívásra, közölte a Klebelsberg központ. A hatóság tájékoztatása szerint mind a 60 tankerület esetében több érvényes pályázat közül választhatnak. Az elbírálás folyamatában a települések polgármesterei, valamint az iskolák teljes alkalmazotti közössége is véleményezési joggal élhet, akiket elektronikus úton keres meg a központ és arra kér, hogy október 5-ig formáljanak véleményt a jelöltekről. Ismét Torockai Lászlót választotta a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé a párt szombati budapesti kongresszusa. A szervezetet a 2018-as megalakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László hangsúlyozta, hogy a Mi Hazánk célja az ellenzéki vezető szerep átvétele a parlamenti politikában. A küldöttek megválasztották az elnökség tagjait is, ugyanakkor elutasították azt a javaslatot, amely 2-ről 4 évre emelte volna a tisztségviselők mandátumát. Egyhangulag fogadta el a Hajdúbihar vármegyei közgyűlés azt a határozatot, amelyben kiáll a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett. Pajna Zoltán elnök előterjesztése szerint a területi középszín gyengülése versenyképességi és forrásvesztéssel járna az egész ország számára. A testület hangsúlyozta, hogy a megyei önkormányzatok kulcsszerepet töltenek be a területfejlesztési programok koordinálásában és a települések támogatásában, ezért elengedhetetlen a területi kormányzási funkcióik biztosítása. Pontos változásra hívta fel a figyelmet a MÁV csoport a kedvezményes diákbérletek kitöltésével kapcsolatban. A tájékoztatás szerint a bérletekre már kizárólag az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát, ennek hiányában pedig a személyazonosító igazolvány számát lehet ráírni. Az oktatási azonosítóra vonatkozó türelmi idő lejárt, így az azzal kitöltött bérleteket az ellenőrzések során már nem fogadják el. Az ideiglenes igazolvány száma nem használható a bérleten, de a kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is be kell mutatni. Dengiláz megbetegedést azonosítottak Hajdúbihar vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint egy 19 éves bangladesi diák szervezete fertőződött meg a vírussal, aki még a lappangási időben külföldi tartózkodása során kapta el a betegséget. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy importált esetről van szó, így a fertőzés nem az országon belül terjedt el. Kiváló termést hozott a Debreceni Egyetem Pallagi Kertészeti Kísérleti Telepén tavaly telepített 3 hektáros intenzív almaültetvény. A növényvédőszerek nélkül termesztett gyümölcsből hektáronként mintegy 7 tonnát takarítottak be, amelyet az intézmény közétkeztetésében köztük egyetemi kórházakban és gyakorló iskolákban használnak fel. A projekt célja a klímaváltozáshoz alkalmazkodó új termesztési technológiák tesztelése és a tapasztalatok átadása a hazai gazdáknak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben hétfőn igazi zavartalan napsütésre készülhetünk, szinte alig lesz felhő az égen, itt csapadéktól sem kell tartani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hűvös 6-8 fokos hajnal után napközben kellemes 23-25 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, Marianna, nagyon köszönöm a híreket. 4 óra után 4 perccel már bele is csapunk a Sunlight harmadik órájába. Ebben az órában bulvárkodunk, és meg fogjuk nézni ismételten, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, 0620-316-3000. Teddy Swims, Mr. Know It All, vele kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Az a Ria Formut. Ez öltözi, mint a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Képzeld el, Brad Pitt egy alaszkai vadon, egy repülőgép szerencsétlenség és egy nagyon kemény német juhász. Ez a Vadon szíme című új kalandfilm alaphelyzete, ami nemrég érkezett a magyar mozikba. Brad Pitt új filmjében ezúttal egy kutya is komoly főszerepet kap. A történet szerint Pitt egy volt katonát alakít, aki egy repülőgép szerencsétlenség után egykori harci kutyájával, Odinnal együtt a vadonban reked. A túlélés mellett az is komoly kihívás számukra, hogy újra megtanuljanak bízni egymásban. Odint egy Uber nevű német juhász alakítja, aki Új-Zélandra érkezett a forgatásra. A karaktert ráadásul elég komolyan megírták, Odin műlábat és ezüst fogpótlást is kapott, a korábbi bevetések miatt pedig traumákkal is küzd. A forgatás persze egy kutyaszínésszel egészen más munkát jelentett, mint egy emberi szereplővel, ezért több kutyát is bevontak a produkcióba. Odin kölyökkori jeleneteiben például Uber saját kölykei is feltűnnek. A készítők szerint ez nem egyszerűen egy klasszikus túlélő film, legalább annyira szól a gazdi és a kutyája közötti kapcsolatról is. Lehet, hogy felkeltettem most az érdeklődésed, akkor megvan már az esti progid. Most viszont Jonas Blue-val és a Fesztkárral megyünk tovább a Sunshine-on 2016.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Nagy Bogi és Des közöse után nézzük meg ismételten a Sunshine-on, mi a helyzet az utakon. Továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykáló között. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van, ezért jelentős torlódásra, valamint hosszabb menetidőre kell számítani. A 36-os főúton Nyíregyháza külterületén pedig csatornáznak. A 47-es kilométernél a főútat teljes szélességében lezárták, a forgalmat pedig a 38-as és a 338-as főútra terelik. Ugyanakkor a 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől egészen a 7-es kilométerig több szakaszon lezárták a fél útpályát, ugyanakkor jelzőlámpás irányításra is kell számítani. Viszont Debrecenben is lassabb haladással számolj, hiszen a 101-es és a 103-as kilométer között útépítés zajlik, illetve szélesítési munkák miatt útszűkületre, valamint alkalmanként félpályás lezárásra kell számítanod. A 107-es és a 109-es kilométer között szintén Debrecenben több szakaszon útépítők dolgoznak, mindkét irányban az útszegélyt javítják, vagy aszfaltoznak, ezért a külső sávot helyenként lezárják. Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán, a 35-ös főúton pedig optikai hálózatot fejlesztenek, a 65-ös, valamint a 66-os kilométernél pedig útszűkület mellett halad a forgalom. Továbbra is segítsük együtt autósársainkat, hogyha bármit látsz az úton, feltétlenül azt meg velem 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig Jonas Brothers és Marshmallow közösét, a Live Before You Love Me-t játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Kovács Gergő után elérkeztünk a Sunlight harmadik órának a végéhez. A következő órában hozok keltető visszatekintőt, programajánlót, de a térség ritmusa is velem lesz. Az óra búcsúdal a Hugh Girl és a Jamaican, egy igazi nyári hangulatú house, amiben ott van a karibi életérzés, a lüktető groove és az a fajta könnyedség, amitől az ember rögtön fejben valami tengerparton találja magát, bár már ősz van, ez a track azért még elég jó vibe-ot hoz a nyárhoz. Vele búcsúzom, utána egy pici reklám, majd jön Sipos Marianna a legfrissebb hírekkel.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Több mint 30 törvénymódosításból álló javaslatcsomagot készít elő a belügyminisztérium. 5 milliárd forintot csoportosítottak át a laktanyák felújítására. Nyilvánosságra kerültek a készülő vagyonadó szabályai. Rémhírek terjednek a neten, nem rendeltek el általános mozgósítást Magyarországon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 30 törvénymódosításból álló javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium az ágazati dolgozók tehermentesítése és az adminisztráció csökkentése érdekében. Pósfai Gábor belügyminiszter közölte, a tervezett részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, és kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a döntésekkel a hivatásos és a civil állomány közötti különbségeket kívánják mérsékelni, a csomag további elemeit pedig a következő napokban ismertetik. 5 milliárd forintot csoportosított át az idei évben a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint a korábbi tárcavezető irodájának 18 milliárd forintos korszerűsítését leállították. Az erre szánt összegből pedig több mint 30 helyszínen 200 beruházást indítottak el. A fejlesztések során a körleteket, tantermeket, vízes blokkokat és legénységi épületeket újítják fel, hogy a magyar katonák megfelelő körülmények között végezhessék a felkészülést. Részletezte a készülő vagyonadó szabályait a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. Kövesdi Attila tájékoztatása szerint az 1 milliárd forintot meghaladó belföldi és külföldi vagyon után 1%-os éves adót kell majd fizetni. Az adó alapba az ingatlanok, cégtulajdonok és értékpapírok mellett a 10 millió forintnál értékesebb gépjárművek, megtakarítások és kriptoeszközök is beletartoznak, majd a hiteltartozásokat viszont levonják belőle. Az önadózással megállapított összeget első alkalommal 2027. augusztus végéig kell majd bevallani és megfizetni. A közösségi médiában terjedő téves hírekkel ellentétben nem rendeltek el általános mozgósítást Magyarországon. A Tolna és Hajdubihar vármegyében kiküldött behívó parancsokat kizárólag az önkéntes tartalékosok kapták meg. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az érintettekkel előre egyeztetett tervezett kiképzésekről és gyakorlatról van szó, amelyek a megszokott szolgálat részét képezik. A hatóság megnyugtatott mindenkit, a hivatalos levélként kézbesített parancsok az intenzívebb szeptemberi felkészülési időszak természetes velejárói. A Debreceni Egyetem kutatói a kórházi fertőzések leküzdésére alkalmas bakteriofágok, vagyis baktériumölő vírusok fejlesztésén dolgoznak, és a munkával már a termékfejlesztési fázis közelébe jutottak. Bács Zoltán rektor tájékoztatása szerint a humán és állategészségügyi kutatásokra építve olyan tudásbázist hoztak létre, amely a fágok vizsgálatától a klinikai alkalmazásig mindent átfog. A fejlesztéseket a 2024-ben átadott pilot kutató laboratórium támogatja, az egyetem pedig törzsgyűjteménnyel és speciális kurzusokkal is segíti a jövő szakembereit az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelemben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben hétfőn igazi zavartalan napsütésre készülhetünk, szinte alig lesz felhő az égen, itt csapadéktól sem kell tartani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hűvös 6-8 fokos hajnal után napközben kellemes 23-25 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Öt órát és a legfrissebb híreket követve a Sunlight utolsó órájába ugrunk bele. Ebben az órában hozom a keltető visszatekintőt, programajánlót, de természetesen a térség ritmusa is velem lesz. Alan Walkerrel és a Better Off-fal indítok.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A következő percekben, ahogy ígértem, közösen meghallgathatjuk, miről csasogtunk péntek reggel Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ha nem akarsz a reggeli jókedvről lemaradni, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára, a Keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Köszönjük, Mara.
0: Szívesen, de galább lesz követőtök.
2: Igen, és a pénzt is veszik le, de majd azt levonjuk tőled, ne foglalkozz vele. Ugyanis könnyű pénzkereseti lehetőségekről beszélünk. Hufnagel Pisti. Hufnagel Pisti. Őt írt be. Elíts be, jelszót, amit csak te tudsz. Ezáltal te fogod nézegetni folyamatosan. Hagyd ezt egyelőre, majd mert ránézünk később.
0: Jó. Annyira izgalmas volt.
2: Mert már profilképedet töltenéd meg, már minden. Hihetetlen.
0: Bocsánat, ezt csak megnyitottam. Igen, látom, ha
2: megint a szexelje.
0: Ne!
2: Képzeld el, Mara beregisztrált az OnlyFans.
0: A céges telefonszámot.
3: És hány követőd van már?
0: Hát még egy se.
2: Hát este elgondolkoztam rajta, hogy egyébként mi lenne, ha én is feltenném magam az OnlyFans-ra? Igen. És úgy, hogy ez, tehát, hogy mit a napodat követheted, hogy raksz fel képeket, hogy milyen itt bent a stúdióban, hogy mit csinálsz, hogy főzöd a kávét, hogy mit tárgyalsz, mit röhögsz.
0: Azt, hogy
2: vidám, hogy
0: főzöm a kávét. Hogy főzi a kávét?
2: Igen.
0: Csinálsz nekem egy kávét?
3: Körülbelül igen.
0: Igen, és akkor ezért fizetek.
2: Várjál, hogy csinálom a kávét, amikor nem ti csináljátok nekem.
0: Jó, na ez
2: mert most,
0: hogy
2: reggel bejöttem, itt volt a kávé.
3: Van rajta egy gomb, az van rá, on.
2: Na jó.
3: Benyomod, ledarálja, megfőzi.
2: Akkor, amikor nem akarom, hogy beleköpjetek. Tehát, hogy akkor én csinálom.
3: Ez rágalom, eszünkbe se jutott. Az a tejhabosító. Tudod, a tetején.
2: Néha azért van ilyen, amikor a kollégák úgy főznek neked kávét, hogy azért látod, hogy aznap olyan ideg állapotban vannak, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy ez kockázatos kérés.
3: De szerinted én miért nem kérek itt soha kávét?
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Herb and Walkie 2023-ban játszottam most ezt a zenét itt a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. Míg kellően jó idő van, és tök jókat lehet programozni is, hogyha persze van szabad időd. Hogyha nem tudod, hogy mit kezdj vele, mi segítünk neked. Kata lesz a te embered. Fülej és jegyzetelj!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Dobjátok el a hétköznapi stresszt, és pörgessük fel a nevető izmainkat egy zseniális színházi esttel Debrecenben. Szeptember 30-án, szerdán 18 órától Hámori Ildikó és Hegyi Barbara hozza el az Aranylemez című pikáns előadást a Református Nagytemplomba. Hétköznapi játszmák, nyaralási csetlések, botlások és éles fanyar humor, mindez úgy tálalva, hogy tutira magatokra ismertek. Irány a Nagytemplom Debrecenben. Poroljátok le a törikönyveket, mert október 1-én neves történészekkel indul útnak a Deák Ferenc Akadémia új előadás sorozata Nyíregyházán, a Móri Zsigmond könyvtárban. Elsőként dr. Romsics Ignác veszi gorcső alá 56 nemzeti hátterét délután 16:30-tól. Ha szeretnétek megtudni, mi folyt a kulisszák mögött, irány a Szabadság tér.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: ne törje vihar a
1: halott szárnya. Pénz, gyerekek! Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Nekem pedig már elérkezett a búcsúm ideje. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Zárul már a mókatára. Ennyi volt a mára, találkozunk majd jövő hét pénteken Balogh Béla mellett a keltetőben. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon, TikTokon, sőt YouTube-on is. De ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép délutánt kívánok neked, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Lelépek, mara vagyok. Szia!

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Tojással akarták megdobni Magyar Pétert a szolnoki országjáráson. Átvilágítják a hazai állatmenhelyeket. Országjárásba kezdett Orbán Viktor. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A nemzet egységének fontosságát hangsúlyozta Magyar Péter szombaton országjárásának szolnoki állomásán, ahol tojással akarták megdobni. A miniszterelnök bejelentette, hogy 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indítanak az egészségügyben, valamint dolgoznak a kataadó nem széleskörű visszaállításán és kiterjesztésén is. Kiemelte, hogy a jövőben szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót, emellett kéri a TISZA frakciótól, hogy szavazzák meg a saját mentelmi jogának felfüggesztését. A kormányfő hangsúlyozta, a vélemény különbségek ellenére a magyarok közötti ellenségeskedést meg kell szüntetni. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan közölte, a pártelnök a megyei választmányok ülésein találkozik a helyi vezetőkkel és tagokkal. A zárt körű munka megbeszélés jellegű egyeztetéseken a politikai helyzetet, a közösség összetartását, valamint Magyarország és a Fidesz jövőjét érintő kérdéseket vitatják meg. Orbán Viktor eddig 2 megyét keresett fel, a fennmaradó 17 helyszín látogatásának ütemezése a megyei ülés időpontjától függ. Átvilágítják a hazai állatmenhelyeket és rugalmasabbá teszik az örökbefogadási rendszert, jelentette be Gajdos László miniszter. A döntés előzménye, hogy Kormos Anett humorista elállt egy kis cica örökbefogadásától, a menhely által szabott túlzó feltételek és a váratlanul felmerülő költségek miatt. A tárcavezető hangsúlyozta, az állatvédelem nem akadályozhatja a mentést, ezért a szakmával közösen egy életszerűbb, arányosabb eljárásrendet és egységes szakmai minimumot alakítanak ki. Felkészülten várja a fűtési szezont az MVM csoport. A társaság közlése szerint a hazai tárolókban már több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáz áll rendelkezésre, ami maradéktalanul biztosítja a lakosság biztonságos téli ellátását. Az áram és a gázhálózatok korszerűsítésére idén is milliárdos beruházásokat fordítottak, a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű szakemberei pedig elvégezték a szükséges karbantartásokat a folyamatos energiaszolgáltatás érdekében. Generációkon átívelő nyomot hagynak a gyermekkori traumák, derült ki egy 1300 felnőtt bevonásával készült hazai kutatásból. A felmérés szerint a fizikai és érzelmi bántalmazás, valamint a családi szenvedély betegség mintázatai 3 generáción keresztül is összefügghetnek, növelve a felnőttkori önsértés, az öngyilkossági kísérlet és a szerhasználat kockázatát. A szakemberek hangsúlyozzák, a jótékony gyermekkori élmények és a támogató közösségi kapcsolatok kulcsfontos biztonságú védőfaktort jelentenek a családi traumák öröklődésének megtörésében.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font jegyzése kicsivel 423 forint felett alakult, az euró ára közelíti a 365 forintot, míg a svájci frank éppen csak átlépi a 386 forintos határt. Az amerikai dollár is lefelé vette az irányt, az árfolyama most megközelíti a 320 forintos szintet. Térségünkben hétfőn igazi zavartalan napsütésre készülhetünk, szinte alig lesz felhő az égen, itt csapadéktól sem kell tartani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hűvös 6-8 fokos hajnal után napközben kellemes 23-25 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Szép vasárnap estét kívánunk mindenkinek! Sziasztok, kedves filmrajongók, mozi fanatikusok! Már is mondom, ma mivel készültem. Lesz például egy nagyon izgalmas hírem egy hazai produkcióról. Október 2-án kerül ugyanis a mozikba A múltad, a jövőd, egy egész estés magyar animációs kifi, aminek az az érdekessége, hogy 6,5 év alatt készült egyetlen alkotó munkájaként. Vele fogunk majd egy interjút készíteni. Kifaggatom majd, hogy mi készült 6,5 évig, mit csinált ő ezzel alatt, és miért pont animációs skifi lett belőle. De hallasz arról is, hogy már Sylvester Stallone látta az I Play Rockit, ami novemberbe kerül majd a mozikban. Ez ugye azt az időszakot dolgozza fel, amikor ő még fiatal volt, és egy fiatal színész fogja őt eljátszani, hogy milyen küzdelmes út vezetett ahhoz, hogy a legendás Rocky 1 megszülethessen. De hogy mit szólt hozzá maga Stallone? Elmondom mindjárt. Na de jön ám a macskafogó 40. születésnapja is, ezért országos filmnézésre invitálunk mindenkit. Bemutatjuk természetesen a hét új premier filmjét is, amit csütörtöktől már megérkezett minden moziba, úgyhogy izgalmas órák előtt állunk, Váci Zoli ma is számít rád.

0: Csak jó zene ma este is itt a Sunshine FM-en. Nekem pedig egy egészen különleges hírem van, ugyanis október 2-án kerül majd a mozikba a Múltad a jövőd, egy egész estés magyar animációs skifi, amely 6,5 év alatt nagyrészt egyetlen alkotó munkájaként készült. Gyurica Ferenc maga az alkotó, aki rádiónknak nyilatkozott, és elmondja, hogy pontosan zeneszerzőként igazából hogyan is jutott el a filmkészítésig, miért készült 6,5 éven át ez az alkotás, és hogy miért pont animációs filmet kezdett el ő csinálni anno, ezekre kapjuk meg most tőle a választ.
1: Én ugye nem animátor vagyok, hanem popzeneszerző vagyok, és abban az időben, amikor ezt a filmet elkezdtem készíteni, előtte nagyon-nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy most már egy kicsit váltanom kéne műfajban, mert rengeteg popzenét csináltam. Ahhoz, hogy a zenészek többsége, hogy megéljen, ahhoz rengeteg munkát be kell vállalni, és egy kicsit befáradtam a popzenék egy síkúságába. Kellett valami, ami visszavezet a zenekészítés élvezet, és én arra gondoltam, hogy valami filmzenét kellene csinálni. De igazából első körben próbáltam mindenféle filmes munkákat szerezni, kisebb sikerrel. Olyan igazán nagy előrelépés nem történt, és akkor úgy döntöttem, jó, hogyha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez. Csinálok én egy filmet, és ahhoz olyan filmzenét írhatok, amilyet akarok. Innen indult ki ez az egész folyamat. Én amikor ebbe belevágtam, akkor nem gondoltam erre, sőt éppen úgy gondoltam, hogy az élőszereplős a nehezebb, hiszen ott össze kell szedni a színészeket, operatőrt, helyszínt, mindent, és innen kis Kumbajsáról, ahol én itt élek, így ez elég nehéz feladatnak tűnt számomra. Én úgy éreztem, hogy az animáció lesz a könnyebb. Aztán persze utólag kiderült, hogy ezért nem egészen így van. Tehát, hogyha lett volna ilyen tudásom már az animációs műfaj kapcsán, akkor lehet, hogy nem vágok bele, mert ez egy iszonyatosan nehéz dolog volt. De így utólag nekem az volt a szerencsém, hogy naív voltam, és nem tudtam. Tehát így tudtam elkészíteni végül ezt a filmet. A másik része viszont az, hogy az animációs műfaj az egy szabad műfaj. Történetben, látványban, helyszínekben tulajdonképpen korlátlan lehetőségek állnak a rendelkezésedre, és ami miatt a filmet elkészítettem, az ugye a film zenéje, ami nagyzenekari filmzene, ez kifejezetten adja magát. Hogyha már a film zenéje ilyen nagyívű, amit én elterveztem magamnak, akkor a film látványvilága is lehet akkor nagyívű, ez pedig az animáció tudja igazából biztosítani.
0: Szóval egy személyes produkcióként nyugodtan kijelenthetjük, ez egy nagyszerű magyar alkotás, amelyet október 2-ától lehet megtekinteni majd a hazai mozikban. Mindenképp menjetek el rá!

Csodás vasárnap estét mindenkinek, Hello Sunshine FM mozis és filmes műsorunkban, most pedig Sylvester Stallone és Rocky rajongók, figyelem! Az már ugye köztudott és mindenki tudja, hogy az I Play Rocky film készült, ami Sylvester Stallone-nak azon életszakaszát dolgozza fel, amikor ő megírta a Rocky-t. Megszületett Rocky, ez egy nagyon-nagyon viharos történet volt, és film történelembe illő, és hát az a helyzet, hogy maga Stallone is megnézhette már az elkészült művet, amit majd novemberben láthatunk a mozikban. A készítőknek ugyanis különösen fontos volt, hogy maga Sylvester Stallone hogy fog reagálni az alkotásra, de kimondottan pozitívan fogadta, ezért nagyon megkönnyebbültek a készítők, és az a fiatal színész is, aki a fiatal Stallone-t alakítja ebben a filmben, neki viszont azt mondta, hogy döbbenetes és félelmetes érzés volt találkozni Sylvester Stallone-val, ugyanis ugye sokszor kellett nekik egyeztetniük, hogy hogyan is játsza el, milyen tanácsokkal látja el ifjú kollégáját, a veterán színész, hiszen ez egy óriási feladat volt számára, hogy eljátsza. Stallone-nak ugyanis van egy jellegzetes beszédhangja, egy arc kifejezése, és abban az időszakban rengeteg mindenen ment keresztül, ahogy mondja. Csoda, hogy egyáltalán ez a film létrejött, hiszen egyáltalán nem volt zökkenőmentes. Stallone írta ugyanis a forgatókönyvet, de a filmstúdiók nem engedték, hogy ő játssza a főszerepet, fel akarták vásárolni a tervet, de ő nem adta. Az életrajzi drámát tehát 2026. november 26-ától láthatjuk majd a hazai mozikban. I know.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Kiáll Hankó Balázs mellett a Fidesz elnöksége. Több mint 30 törvénymódosításból álló javaslatcsomagot készít elő a belügyminisztérium. 5 milliárd forintot csoportosítottak át a laktanyák felújítására. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Kiáll Hankó Balázs mellett a Fidesz elnöksége, miután az országgyűlés hétfőn tárgyalja a volt miniszter mentelmi jogának kiadását. A párt közleményében abszurdnak és politikai leszámolásnak nevezte a hűtlen kezelés gyanúját, hangsúlyozva, hogy Hankó Balázs a jogszabályokat és a kormány iránymutatásait követve döntött a 17 milliárd forintnyi kulturális forrás arányos elosztásáról. A Fidesz szerint a volt tárcavezető kiállt a nemzeti kultúra mellett, az ellene indult eljárást pedig szorosan nyomon követik. Több mint 30 törvénymódosításból álló javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium az ágazati dolgozók tehermentesítése és az adminisztráció csökkentése érdekében. Pósfai Gábor belügyminiszter közölte, a tervezett részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, és kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a döntésekkel a hivatásos és a civil állomány közötti különbségeket kívánják mérsékelni, a csomag további elemeit pedig a következő napokban ismertetik. 5 milliárd forintot csoportosított át az idei évben a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint a korábbi tárcavezető irodájának 18 milliárd forintos korszerűsítését leállították. Az erre szánt összegből pedig több mint 30 helyszínen 200 beruházást indítottak el. A fejlesztések során a körleteket, tantermeket, vizes blokkokat és legénységi épületeket újítják fel, hogy a magyar katonák megfelelő körülmények között végezhessék a felkészülést. Ismét Torockai Lászlót választotta a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé a párt szombati budapesti kongresszusa. A szervezetet a 2018-as megalakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László hangsúlyozta, hogy a Mi Hazánk célja az ellenzéki vezető szerep átvétele a parlamenti politikában. A küldöttek megválasztották az elnökség tagjait is, ugyanakkor elutasították azt a javaslatot, amely 2-ről 4 évre emelte volna a tisztségviselők mandátumát. Idejét. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre kiírt pályázati felhívásra, közölte a Klebelsberg központ. A hatóság tájékoztatása szerint mind a 60 tankerület esetében több érvényes pályázat közül választhatnak. Az elbírálás folyamatában a települések polgármesterei, valamint az iskolák teljes alkalmazotti közössége is véleményezési joggal élhet, akiket elektronikus úton keres meg a központ és arra kér, hogy október 5-ig formáljanak véleményt a jelöltekről. Pontos változásra hívta fel a figyelmet a MÁV csoport a kedvezményes diákbérletek kitöltésével kapcsolatban. A tájékoztatás szerint a bérletekre már kizárólag az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát, ennek hiányában pedig a személyazonosító igazolvány számát lehet ráírni. Az oktatási azonosítóra vonatkozó türelmi idő lejárt, így az azzal kitöltött bérleteket az ellenőrzések során már nem fogadják el. Az ideiglenes igazolvány száma nem használható a bérleten, de a kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is be kell mutatni.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben hétfőn igazi zavartalan napsütésre készülhetünk, szinte alig lesz felhő az égen, itt csapadéktól sem kell tartani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hűvös 6-8 fokos hajnal után napközben kellemes 23-25 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

további csodás és nyugodalmas vasárnap estét kívánunk mindenkinek, kedves filmbarátok, mozirajongók, egy remek hírem van számotokra, amire érdemes mindenkinek felkapni a fejét, ugyanis 40 éves a Macskafogó, szerintem minden idők legkomolyabb magyar filmes produkciója. Október 2-án ezért országos rajzfilm nézésre invitálunk mindenkit, este 7 órakor lesz majd ez az online közös filmnézés, és ezzel ünnepeljük a Macskafogó 40. születésnapját. A Nemzeti Filmintézet jóvoltából a film online ingyenesen elérhető lesz, miközben országszerte mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok és más helyszínek is csatlakoznak vetítésekkel. Szóval 40 évvel a bemutató után a jubileumi esemény a film régi rajongóit és az új nézőket egyaránt arra hívja, hogy október 2-án este 7 órakor együtt nézzük meg a Macskafogót. A Filmintézet YouTube csatornáján este 7 órától tehát ingyenesen lesz majd megtekinthető, és remélhetőleg az egész ország együtt fogja majd nézni, például azt, hogy Safranek jöjjön közelebb. De hát meg annyi híres ilyen mondat és szlenget adott nekünk a Macskafogó. Na de mi már is zenélünk tovább.

Mindjárt folytatjuk a Sunshine FM-en csak jó zenével. Előtte viszont egy brutál jó filmet ajánlok nektek, a Vadon szíve, aminek a főszereplője James Belmond, ugye őt alakítja Brad Pitt, egy korábbi különleges alakulatnál szolgáló katona, aki már visszavonult, de a háború nem múlt el nyomtalanul. Testi sérüléseket is és poszttraumás stresszt is magával hordoz. Ugyanez igaz Odinra, harci kutyájára, aki szintén rémálmokkal küzd. James és Odi pedig egy alaszkai kiruccanásra indulnak, amelynek tulajdonképpen terápiás célja is van. Mindketten átélték a háború borzalmait, és mindketten magukon viselik annak nyomait. A nyugodt természetjárás azonban nem sokáig marad idilli. Miután túlélik repülőjük brutális zuhanását, az alaszkai vadon mélyén rekednek, ahol együtt kényszerülnek egy kegyetlen környezetben kiméletlen harcra a természet erőivel szemben, és próbálnak életben maradni. Brad Pitt és egy harci kutya küzdelme a kegyetlen alaszkai vadonban igazából egyszerű történet, de meglepően erősen működik, főleg azokra fog nagy hatást gyakorolni, akik szeretik a kutyákat, hiszen a rendező és az operatőr szándékosan pozícionálják úgy a kutyust, hogy különösen betaláljanak majd azoknál, akik ugye szeretik őket. Ajánljuk tehát mindenkinek Brad Pitt új filmjét, a Vadon szíve, csütörtöktől már a mozikban.

0: Eddig tartott mozis műsorunk. Pár perc múlva 8, szóval nekem búcsúznom kell. Remélem érdekesnek találtad az elmúlt 2 órát, mert ha igen, akkor jövő héten is számítok rád. Jönnek majd a friss filmes hírek, forgatásokról és a 7 vadi új premier filmjéről is fogsz majd hallani a mozi házatájáról. Váci Zoli viszonára búcsúzik, csodás, pihentető vasárnap estét kívánok mindenkinek. Köszi, ha velem rádióztál.
1: Hi, I'm Miley Cyrus and this is...
2: Talk yours.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A Szőlő utcai javítóintézet ügyében már csak ketten vannak letartóztatásban. Legkésőbb november első felében döntenek az Alkotmánybíróság elnökéről. Informál

0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult büntető eljárás 12 gyanúsítottja közül már csak az intézmény volt igazgatója és élettársa van letartóztatásban. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint 4 másik gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll, így a nyomozás ideje alatt az otthonukban tartózkodhatnak. A 2025 májusában őrizetbe vett volt vezetőt és társát eredetileg kényszermunkával és emberkereskedelemmel gyanúsították meg, ám a gyanúsítás köre azóta gazdasági és kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel is bővült. Legkésőbb november első felében dönt az Alkotmánybíróság teljes ülése a testület új elnökéről, miután az alaptörvény módosítása ismét a tagok hatáskörébe utalta a választást. A szabályok szerint az elnöki tisztségre nyilvános pályázatot írnak ki, a döntést pedig titkos szavazással a 15 alkotmánybíró többségével hozzák meg. A korábbi elnök, Polt Péter megbízatása a 70 éves korhatár elérése miatt szeptember 1-én megszűnt, az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes elnök helyettes gyakorolja. Információs kártyával segítik a Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az adóhatóság tájékoztatása szerint a helyszíni ellenőrzések során átadott kártyán a legfontosabb tudnivalók mellett egy QR kód is található, amely közvetlenül a NAV részletes útmutatóihoz vezet. Az új kötelezettség a nyugtatömbből vagy számítógéppen nyugtát kiállító kisvállalkozásokat érinti, a hivatal pedig az év végéig bírságolás helyett a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. A tavalyi hűtővizsgálatok kiábrándító eredményei után az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok energiahatékonysági címkéit ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 2025-ös ellenőrzéseken a webáruházak 63%-ánál találtak hiányosságokat, míg a hagyományos üzletek harmada bukott el. Az akció célja, hogy a vásárlók a boltokban és az internetes reklámokban egyaránt A-tól G-ig terjedő energiaosztály tájékoztatást kapjanak az elektronikai termékekről. Elsőként Magyarországon azonosították Európában a rendkívül veszélyes pöttyös lámpahordó kabócát a Nébih szakemberei. Az Ázsiából származó kártevő Bács-Kiskunvár megyében bukkant fel egy lakossági bejelentés nyomán. A rovar több mint 100 növényfajt, köztük a szőlőültetvényeket és a gyümölcsfákat fenyegeti. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-át is elpusztította. A hatóságok kérik a lakosságot, hogyha fekete-piros mintás nymfát vagy szürke-fekete pöttyös kabócát látnak, azonnal tegyenek fotós bejelentést a Nébihnél. Tovább csökken a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Augusztusban nem érte el a 6000-et az újszülöttek száma, ami 7,4%-kal kevesebb a tavalyihoz képest, míg a házasságkötések 12%-kal estek vissza. Ezzel szemben 9452 ember vesztette életét, így a természetes fogyás meghaladta a 3500 főt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben hétfőn igazi zavartalan napsütésre készülhetünk, szinte alig lesz felhő az égen, itt csapadéktól sem kell tartani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hűvös 6-8 fokos hajnal után napközben kellemes 23-25 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: A most is.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A jó zenét, a jó hangulat, meg jók vagytok, ennyi az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Let's get

0: Jó zene. Sunshine FM.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.